0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Box FM.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán tárca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
2: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2 mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
1: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
3: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
1: Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
4: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és véleménynyilvánításból.
1: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
5: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a települési életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paks FM.
0: Paks FM.
6: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

valahol, valahol az élet így is szép. A része vagy, ez nekem épp elég. Te leszel a kezdet és

0: a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán tárcavezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
2: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerővek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2 mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
1: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-jét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
3: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér napjává, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
1: Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
4: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
1: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
5: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

pontos idő 6 óra 10 perc. Szeptember 18-a van péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig, fantasztikus zenékkel, elképesztő témákkal és varázslatos vendégekkel, ahogy az lenni szokott ilyenkor péntek reggelente. A hétvége küszöbén állva egy jó kis zenés reggelünk lesz, aminek természetesen van egy szomorú aktualitása, Deák Bill Gyula halálát tekintve, de ettől függetlenül igyekszünk majd pozitív szellemiségben tartani a ma hajnalt és reggelt is, épp úgy, mint az összes többit. Ennél fogva mi sem lehetett volna megfelelőbb felütése a napnak, mint a Liverpooli 4-es fogadnak a Beatlesnek A Day in the Life, azaz Egy nap az életben című száma 1967-ből, az ikonikus Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című albumuk záró akkordjaként, és valóban egy záró akkordról beszélhetünk, hiszen utolsó trackként a legvégén ez a fantasztikus zongora akkord volt az, amivel kvázi lezárták az albumot, utána még néhány nagyon különös zaj hallatszódik, amit általában leszoktam vágni innen az élesztős lejátszásokból. Ugyanis tartalmaz egy nagyon-nagyon magas hangot, amit tulajdonképpen szinte alig érzékelhető az emberek számára, a kutyák viszont megőrülnek tőle, úgyhogy ilyesmit azért talán csak nem fogunk sugározni a rádióban, bár szerintem a srácoknak kb. Pont valami ilyesmi lehetett az elgondolásuk, hogy igenis játszanak le ennyire idegesítő, ennyire radikális hangot is a rádiókban. Legközelebb lenyomom, mit szóltok hozzá. Nem, ez kis állatkínzással érne fel, és ki tudja, hogy mekkora kárt okozna a különböző rádió felszerelésekben, amivel hallgatjátok a Paks FM hullámhosszát, úgyhogy inkább megkímélek titeket. Na de azért kísérleti hangzásokból még így sem volt hiány, ez a maga idejében egy totálisan forradalmi hangzású szám volt, szerintem mind a mai napig amúgy. Nézzük csak, mi a pálya odakint. Azt mondja, hogy 13 Celsius fok van, hidegfronthoz szelet lehűlést, ezt ígéri nekünk az időkép.hu. Lassan megszűnik a fronthatás, és a mai nap egyébként napsütéses időben vel fog telni, 26 fokig melegszünk majd fel, délután a 26 fokot érjük el, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban, a hétvége küszöbén állunk, mint mondottam, holnap szombat lesz, és 27 fok, vasárnap 28 fokig is felmegyünk. Szóval a hidegfront annyira durván azért nem hűtötte le itt nekünk a kedélyeket. Valódi lehűlés, ha nem is lehűlés, de egy jókora visszaesés, inkább majd a jövő hét elején lesz esedékes. 28 fokról, őrület, hogy szeptember van és 28 fokról kell beszámolnom, de vasárnap tényleg már a 30 fokot fogjuk súrolni. Hétfőn viszont 22 fok lesz majd, egy komolyabb hidegfronti hatás végül kedden és szerdán 20 fokra csökkenti a napi csúcshőmérsékletet, és jól be is felhősíti nekünk az időt, bár úgy tűnik, a csapadék az nem valószínű. Minden esetre üdvözlöm a tényt, hogy egy kicsit most már azért tényleg megjelenik az ilyen 28 fokok után valami, amit kb. Szeptembernek lehet érzékelni, de hát ez majd csak jövő hét elején, most még egy kisfajta hőhullámot kell elviselnünk itt szombaton és vasárnap. Nos, minden esetre zenével folytatjuk tovább, ugyanis miután az Oasis-től elhangzik a Live Forever, utána természetesen megünnepeljük a névnaposainkat, illetve egy-két nagyon különös születés, halálozás, egybeesés és mérföldkő is elhangzik majd, amihez a szeptember 18-ai naphoz kötődik. De most még átadom a szót a Gallagher-tesoknak, a Live Forever következik természetesen az Oasis-től, a Beatles földi helytartóitól. Aztán jövök vissza.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 19 perc van, szeptember 18-a péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig azon belül az élesztő, azon belül pedig Oasis szólt az imént a Live Forever. Az állandóan viszálykodó gelegertesók is egyetértenek abban, hogy ez az egyik leghatalmasabb szerzeményük, és valóban a felhozó vibe-jait nehéz figyelmen kívül hagyni. Live Forever, örökké élni, ők nagyon büszkék is voltak arra, hogy a kortársaikkal, főként a Seattle-ből származó grunge mozgalommal szemben, mondhatni zenei mozgalommal szemben, ők nem a depressziót és a sötétséget hangsúlyozták a zenéjükben, hanem inkább a felhozó, pesdítő energiákat, és ez abszolút ki is tűnik a zenéjükből. Egyszerű, de nagyszerű. Nos, szeptember 18-a van. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Diana, Ambrus, József, Metód, Richard és Ricarda nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Diana és Ambrus nevű hallgatóink. Lássuk, mit jelentenek egy csodás nevek. A Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat Zeus istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője. Szóval Diana elég sok rétű jelentés tartalommal bír a nevetek, mindig is bírtam. Diák, boldog névnapot! Ambrusok, ti következtek, az Ambrus is görög eredetű név, az Ambrosios név rövidüléséből származik, jelentése halhatatlan. Szóval isteni reggelünk van Diánákkal és Ambrusokkal. Nos, nézzük csak, szeptember 18-a van. Kezdjük azzal, hogy 45 éve tudjuk, hogy ez a rokkantak napja Magyarországon. Legalábbis 1981 és 1992 között ezen a napon ünnepelték ezt a világnapot. Igen, ugyanis 1981-ben a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot nyilvánította ki a Rokkantak napjává. A rokkant kifejezés később már politikailag inkorrektnek számított. Az ENSZ 1992-ben december 3-át a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. És a világnap elődje volt a 81 és 92 között minden év szeptember 18-án megtartott rokkantak napja, amit nyilván már nem ünneplünk, hiszen megváltozott a terminológia. 43 éve történt 1983-ban, hogy a Kiss együttes tagjai smink nélkül tűntek fel az MTV műsorában. A rajongókra, írja az oldal, sokkolóan hatott a váltás, mivel a zenekar addig maszkszerűen kifestve jelent meg mindenhol. Nyilván, hogyha kimondom, hogy Kiss, akkor megjelenik előttünk a különös vad fantasy felszerelésekbe öltözött és brutális fekete-fehér sminket viselő banda, Gene Simmons és bandája, és valóban ez volt az egyik nagy üzleti fogásuk, hogy ők mindig ki vannak festve, de 1983-ban bevállaltak egy szereplést, és aztán később turnét és albumot is úgy, hogy nem ez volt a meghatározó motívum se a zenéjükbe, se a művészetükbe. Úgyhogy az MTV-ben már láthatták a Kiss együttes arcát a rajongók. 56 éve éppen ezen a napon hunyt el a nagy Jimi Hendrix, amerikai gitáros énekes szerző 1970-ben. Teljes neve egyébként James Marshall Hendrix. 27 éves korában álmában érte a végzetes fulladásos roham a Samarkand Hotelben, Londonban. Az apartmanban talált szomorú vers, írja az oldal, amit Hendrix írt, sokak szerint öngyilkosságának bizonyítéka. Egy másik spekulatívabb nézet szerint Hendrixet meggyilkolták, altatót adtak be neki, majd Michael Jeffrey menedzser által felbérelt gyilkosok megfojtották egy sállal. A legelfogadottabb elmélet szerint azonban Hendrix egyszerűen rosszul ítélte meg az altatók hatóerejét, és a alvás közben megfulladt. Hát én se dolgoznék itt ki mindenféle összeesküvés elméleteket, az ilyesmi sajnos előfordul, amennyiben egyébként is egy meglehetősen mozgalmas és zaklatott lelkivilágú művész volt Jimi Hendrix is, aki a sikert nem mindig tudta úgy feldolgozni. 27 éves korában érte a vég. Folytassuk tovább. 1587-ben éppen 439 évvel ezelőtt született Francesca Caccini, olasz előadó művész, zeneszerző, költő, zenetanár, az első nő, aki operát írt. Ez 1587-ben bizonyára hatalmas mérföldkő volt. Folytassuk tovább, 207 éve, 1819-ben született Foucault, francia fizikus, aki ingájával bebizonyította, hogy a Föld tenger körül forog. Egyébként 1850-ben megállapította, hogy a fény a vízben lassabban halad, mint a levegőben, ugyanebben az évben forgótükrök segítségével megmérte a fény sebességét. Eredménye 1%-on belül megegyezik a ma ismert helyes értékkel, nevét pedig a híres Foucault-féle inga kísérlet őrzi, 1851-ben végezte el, melyel kísérleti bizonyítékot szolgáltatott a Föld tengely körüli forgására. Ehhez egy 67 méter hosszú dróton lengő nehéz vasgömb mozgását elemezte a Pantheonban. Bizonyára a római Pantheonról beszélünk, arról a különös kör alakú, kupola alakú épületről, amit még a rómaiak építettek. Minden esetre 1819-ben született a nagy Foucault, aki megváltoztatta a tudomány menetét. 1851-ben pedig a New York Times első száma jelent meg, éppen 175 évvel ezelőtt. Összesen 5000 példányban jelent meg, az ára pedig 1 cent volt. Ó, kíváncsi lennék, hogy ez hogy inflálódott azóta. Mennyibe kerül most egy New York Times? Minden esetre így van, és most még egy zenei jellegű cucc ide a végére, természetesen Pink Floyddal kapcsolatos, hiszen nem múlhat el nap Floyd nélkül, legalábbis részemről nem. És most titeket is belezsarolok ebbe a szituba, ugyanis éppen 55 éve történt, 1971-ben, hogy a Pink Floyd klasszikus zenei fesztiválon lépett fel. Ők voltak az első rock zenekar ilyen rendezvényen, a rendezvény pedig nem volt más, mint a svájci Montreux Jazz Fesztivál, a zenekar pedig az Atom Heart Mother című munkáját adta elő. Az Atom Heart Mother pedig egy több mint 20 perc hosszú, szimfonikus zenekarral és kórussal kiegészült rock eposz, és ezt adta elő a Montreux Fesztiválon. 1971-ben a Pink Floyd ezzel megalapozva azt, hogy a fesztivál és a rendezvény kiegészüljön könnyű zenével is, bár nyilvánvalóan az ő zenéjüket mindenek lehet mondani, csak könnyűnek nem, de az Atom Heart Mother, azaz az Atom Szívű Anya című 1971-es eposz egy jó választásnak bizonyult szerintem, az mégiscsak valahol egyfajta hidat képez a klasszikus zene és a rockzene között. Következzen is egy kis Pink Floyd a pár évvel korábbi 1968-as Ibiza Bar, a Mór című filmzene albumukról, aztán Gabi következik a hír összefoglalóval, és aztán jövök vissza. Minden bizonnyal egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is bele fog férni az óra hátralévő felében, úgyhogy let's go!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott évértékelő beszédében. Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM ZRT hosszú futamú deviza és forint kötelezettségeinek BBB szintű befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings, írja az MTI. A nemzetközi hitelminősítő a döntés indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adós profiljának változatlan, BBB szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású BBB szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz. Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal BBB mínuszra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené áll a hitelminősítő szerdai elemzésében. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
2: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelés jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
1: Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-i kajdacsi szüreti felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutál atomfutó versenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutál atom versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 40 perc van, szeptember 18-a péntek. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő. Melló mindenkinek, ha még csak most csatlakoztál volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy odakint jelen pillanatban kb. 14-15 fok van, és 26-ig fogunk ma felmelegedni. Ugyanis kb. Zavartalan napsütésben lesz részünk. Lassan ugyanis megszűnik a fronthatás, ami némi lehűlést hozott itt tegnap, de nem annyira nagy lehűlés fog hozni ma, ami azt illeti, még megyünk fölfelé is, ráadásul hőmérséklet ügyileg holnap ugyanis már 27 fok lesz, vasárnap pedig egy 28 fokos napi csúcshőmérsékletben fogunk majd tetőzni, de mindez az előjele egy kicsit komolyabb lehűlésnek, befelhűsödik az idő, és hétfőn már csak 22 fok lesz, kedden szerdán 20 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, szóval egy kicsit egy komolyabb hidegfronti hatás visszahűti nekünk a kedélyeket, bár úgy tűnik, hogy csapadékkal nem fog járni ez a visszahűlés, de végre Valhallára egy kicsit beőszösödünk.

0: Mindenesetre Gabi hír összefoglalója után fantasztikus zenék szóltak ikonikus bandáktól. Az egyik a Vadfruttik volt, a kicsit lassabb című tracket hallhattátok Lico Marceltől és bandájától, utána pedig az Ivan and the Parazolt, hallhattátok a Wish You the Best szólt 2014-ből. A magyar skacoktól, akik angolul énekelnek. Elég vagány, blúzos, rockos témát nyomnak. Minden esetre a ígéretemhez híven egy Pál Fikati féle tudósítással fogok most jelentkezni. Ugyanis szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszki 100 címmel hallhattak felolvasó estet az érdeklődők. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Az előadás után Pál Fikatelin kolléganőnk beszélgetett Darvas Kristóf zenész zeneszerzővel, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is.
1: Ezekben a percekben ért véget Janikovszki 100 zenés felolvasó színház előadása itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. Nagy érdeklődés közepette Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martinkovics Máté adták elő Janikovszki Éva 100. évfordulójára rendezett esteteket. Beszélgető partnerem Darvas Kristóf. Kristóf, mit láthattak, hallhattak a nézők, érdeklődők?
2: Ez egy ilyen körülbelül 80 perc hosszú felolvasó színházi előadás volt. Janikovszki szövegek, és közéjük beékelve néhány dal. Én a zongorista vagyok ebben a történetben, tehát én elsősorban a dalokat kísértem, de mivel nagyon szeretek felolvasni, ezért hagytak engem is, hogy szövegeim is legyenek.
1: Mikor és hogy mint verbúválódott ez a társaság?
2: Hát ennek volt egy előzménye, Janikovszki piknik, amit pár éve csináltunk, ezt a Máté találta ki, és ő szervezte meg. Az egy ilyen egésznapos program volt a budapesti Janikovszki Éva Parkban, ahol én zenéltem, de voltak felolvasások is, és illetve az égigérő fűt levetítették egy házfalra. De volt táncháztól kezdve mindenféle még.
1: Ezzel a programmal tulajdonképpen járjátok az országot?
2: Igen, igen, ez egy ilyen utazó előadás, tehát ahova hívnak, oda megyünk.
1: Neked milyen kötődésed van Janikovszki Évához?
2: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
1: Az est folyamán melyik az a rész, amelyik legjobban megragadott téged?
2: Amit talán legjobban szeretek, amikor a György Zoli felolvassa, akire ütött ez a gyereket. Ez azt hiszem a műsornak egy ilyen fénypontja, amit nem lehet nem szeretni. Ugye akire ütött ez a gyerek, az egy kamasz fiúnak a szemszögéből előadott történet, tehát egyes szám első személyben, és talán ezt nagyon szeretem Janikovszkiban, hogy annyira jól tud különböző nemű, meg életkorú, meg típusú emberekbe bebújni, hogy ilyen nagyon hiteles, tehát a lemez két oldalában is ezt szeretem egyébként, hogy ilyen nagyon különböző karakterek vannak, és így a szövegből szinte megjelenik előttem a vizuálisan az, aki elmondja.
1: Rólad mit kell tudni?
2: Én szabadúszó zenész vagyok, zongorista elsősorban, de a tangóharmonikán is játszom, ugye a könnyű műfajban, tehát nincs se klasszikus, se jazz képzettségem. Viszont elég, hát már olyan 25 éve körülbelül a színházban is zenélek, a szüleim színházi emberek, tehát nagyon magától jött, meg különböző zenekarokban. Hát Rutkai Borival játszom a gyerekműsorban, mostanában Falusi Mariannal szoktam zenélni, meg többekkel.
1: Jövőt illetően vannak-e valamiféle vágyaid, álmaid, amit úgy szeretnél megvalósítani, vagy elérni?
2: Hát én most így 40-es éveim közepén iskolapadba ültem,

Oh yeah, Queen-t hallhattuk az imént, Friends Will Be Friends 1986-ból, egy hatalmas erejű alkotás a barátságról, a barátság erejéről szól, és valóban Freddie ezt is teljes erőbedobással énekelte, mint ahogy mindent az ég egyött a világon, és hát igen, ő is teljes mértékben átélte egész lényével a barátság fantasztikus jelentőség teljességét, hiszen az ő életében is elválaszthatatlan barátságok szövődtek, már hogyha csak akár a Queen tagjait tekintjük, ők bizony barátok voltak egészen a legvégéig. Nos, 6 óra 51 perc van, szeptember 18-a, péntek, ez itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, felhozó zenék, elképesztő tudósítások, informatív hírösszefoglalók, meg ilyesmik után már csak az van vissza, hogy közöljem, hogy milyen fantasztikus vendégekkel is fogok még ráadásul beszélgetni itt az elkövetkezendő óráink során. 7 órától ugyanis nem más lesz itt a Messenger vonalban, mint Gugi Zsolt. És Nyilas Kristóf és Istenes Márkó ugyanis Tolvaj Renivel közös szerzeményük fog elhangzani bizony új Crazy Boys track

jelent meg Dolvai Renivel közös és Marco X-el közös Légköm című tracknek a dal premierje következik majd itt 7 órától, úgyhogy lesz egy kis Crazy Boys, őrült srácok itt a Paks FM hullámhosszám. Utána, bár szomorú aktualitása van a dolognak, mégiscsak egy meglehetősen rockos, bluesos beszélgetésbe fogok bonyolódni, ugyanis 7 óra 30 perctől személyesen Fel Gábort hívom fel. Deák Bill Gyula egy nagy blues rock egyéniség a magyar könnyűzene palettáján elhunyt, és Fejl Gábornak személyes élményei vannak. Deák Billel kapcsolatban erről fogunk beszélgetni telefonon keresztül, 8 óra után pedig, szintén ennek az apropóján Gárdai György érkezik, a Gastro Blues Fesztivál szervezője. Sztorizgatni fogunk Deák Bill Gyuláról és mindenféle egyébről is, úgyhogy könnyű zenével, bluesban és rockban dús reggelünk van. Ennél fogva következzenek most a Seattle-i srácok. Tegnap olvastam Dave Grohl önéletrajzát, természetesen a Nirvana egykori dobosa, később a Foo Fighters gitárosa és énekes dalszerzője Dave Grohl. Most Nirvánát fogunk hallani. A Lithium következik a Seattle-i skacoktól, és ebben az önéletrajzban amúgy Dave Grohl leírja, hogy valóban mekkora nyomást gyakorolt rájuk, amikor kijött 1991-ben a Nevermind című albumuk, és egyik pillanatról a másikra, nem utolsó sorban a Smells Like Teen Spirit videóklipjének hatására egy ismert, de azért csóró garázs rock bandából egyszeriben gigantikus meg a világsztárok lettek. Ez akár mekkora mesének is tűnik, Dave Grohl azért leírja, hogy inkább rémálom volt számukra. Következzen is egy kis Nirvana, a Lithiumot fogjátok hallani, aztán reklám, Gabi hírösszefoglalója, és aztán jövök vissza. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget. És Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi, ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köztestületként tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről szóló kormányzati bejelentést, és várja a jogszabálymódosítások részleteit. A szervezet szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és a kapcsolódó finanszírozás átalakítására, amelyet csökkenthetők a mikrovállalkozások terhei, és a gazdasági súlyhoz jobban igazodó arányosabb hozzájárulási rendszer hozható létre. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
5: Ez a globális seregszene az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
4: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
6: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot és egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-ét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban. Szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
4: Október 23-án rendezik meg Nagy Dorogon a Mezőföldi Mozaik őszi teljesítménytúrát, amelyen 15, 25 és 35 kilométeres távok közül választhatnak a résztvevők, adta hírül a település a közösségi oldalán. A túra nagy dologról indul, és többek között Bikácsot, Kistápét, Németkért és Györkönyt is érinti. A teljesítmény túrán részvételre előnevezés vagy helyszíni nevezés lehetséges.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A pakseffm reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ja, 7 óra 8 perc van, és szeptember 18-a péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az élesztő, azt hallgatjátok, és nem mást hallottatok az imént, Gabi informatív hírösszefoglalója után, mint a Crazy Boys és Zsombor Visz ez az út című szerzeményét 2026-ból, ez egy idei vadi friss szám, de még egy ennél is frissebb számot fogunk hamarosan bemutatni, ugyanis fantasztikus alkotók vannak itt a vonalban nálam, Gugi Zsolttal, Istenes Márkóval és Nyilas Kristóffal fogunk beszélgetni. Jó reggelt, srácok!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
1: Hát ez nagyon egyszerre történt. Ekkora összhang van köztetek, tényleg?
2: Ugrunk mindenre, amire csak lehet, ugrunk egyszerre. Mindenki megragad minden egyes pontot.
1: Igen, pontosan.
3: Évek és rutin és az együtt dolgozás az így kialakítja az ilyen rutinokat.
1: Ó, igen, akkor ezek már tudat alatt tulajdonképpen már nagyon egymásra vagytok hangolódva, és ez egy nagyon sűrű reggel ráadásul számotokra, ugyanis egyik hotelszobából a másikba, egyik interjúból a másikra, egyik vörös szőnyegről a másikra fogtok kerülni, úgy hallottam.
3: Ó, bácsak!
2: Itt most tudod, vagy tudjátok, itt most halljátok a hangunkat, aztán majd 8:40-től még láthatjátok is az arcunkat, ha nem lenne elég a klip.
3: így igaz. Sose elég belőle, nem. Az biztos, hogy ha valaki nem jegyzi meg az arcunkat, akkor megjegyzi, teszünk róla.
1: Igen, így van, ugyanis egy reggeli beszélgetős műsor itt a rádióban, után következik a reggeli beszélgetős műsor a televízióban. Igen. Egy dalpremier készülődik ugyanis, ezt azért hadd mondjam el. Új szám készült el, és már a klip is kint van ráadásul. Mindezekről fogunk beszélgetni, ugyanis ezúttal Tolvaj Ren is beszállt a bizniszbe. Meséljetek a Léggömb című szerzeményről, légy szíves.
2: Hát megragadnám elsőnek talán a szót, mert itt szokott lenni az interjúkba, már amennyit eddig adtunk róla, mert ugye még nagyon friss a dal. Igazából nekünk ez a dal, ez egy olyan úgy született dal Márkóval újra, hogy ő volt az elsődleges kiszemelt, hogy neki szerettünk volna mindenképpen egy house-os dalt adni, egy house-os rádióbarát, igazi DJ vonalbelileg játszható magyar dalt, mivel hogy vele mikor megismerkedtünk, akkor még a Messze még a Holnap című dalunk pörgött éppen, nem csak itt van, hanem Erdélyben is több rádióban, és ugye neki nagyon bejött ez a dal, és akkor Márkó megtalált minket. Elkezdtünk beszélgetni, elkezdtünk arról csevegni, hogy milyen lenne majd a későbbiekben akár valamilyen közös dolgot összehozni, viszont ott mondta nekünk Márkó, hogy hát srácok, örülnék, ha valami hasonlót tudnánk, mint ez a Messze még a Holnap, viszont akkor pont egy olyan időszakban.
3: Akkor pont nem.
4: Igen, akkor
3: pont nem azt
2: adtuk neki. Pont nem, mert kipróbáltuk magunkat a rapper vonalon, vagy hát nem magunkat, a saját magunkat, hanem ilyen rap alapot készítettünk, és abból viszont lett egy Game Over szerzemény, ugyanis Márkónak volt egy akkori élethelyzete, amire nagyon jó szöveget tudott írni, és nagyon elkapta ezt a flow-t, ezt a vibe-ot, úgyhogy megcsináltuk azt. De megígértem neki, hogy Márkó, egyszer visszatérünk, és kapni fogsz house-dalt, és most itt van ez az alkalom, úgyhogy ez a Léggömb.
3: Mondjuk azt, hogy nagyon felfújtam, de hál' Istennek azért sikerült felszállt a magasba.
1: Abszolút. Térjünk már vissza egy picit arra a rap számra. Először is egy kicsit az alapról, aztán kicsit a szövegről, hogy keletkezett. Akkor miért pont abba voltatok amúgy?
2: Ki akartam próbálni magamat egy producerként mindenképpen, hogy mi látjuk, hogy most aktuálisan Magyarországon, amúgy is a nagyvilágban is, Európában, de Magyarországon ugye ha most ki kell emelni zenei műfajt, hogy mi a legsikeresebb, mi a legeladottabb, akkor azt már egyértelműen mondhatom, hogy a rap az egyik legtöbbet foglalkoztatott és futtatott, hiszen ha megnézzük a YouTube hype-oltak, vagy felkapottak listáját, akkor gyakorlatilag vagy mulatózene, vagy a rap zenék vannak túlnyomó többségben ebbe benne, és az engem az mindenképpen motivált. A másik pedig az, hogy Dashnek akkor jött ki a Valamia című zenéje, ami annyira jó dallamvezetést kapott, annyira zseniálisan meg lett csinálva, hogy egyből elkezdett benne motoszkálni, hogy én ezt le akarom mintázni, akarok valami hasonlót csinálni, és akkor igazából ez egy készlet, elraktam a fiókba, Kristóffal ötletelgettünk rajta elég sokat, hogy nézd csak, van egy ilyen, és mondta, de Zsolt, hát mi ezzel mit csináljunk? Hát DJ-k vagyunk nekünk, ezt nem tudjuk játszani, nem tudjuk szedbeépíteni. Értem, én mondom, de még egyszer valamire jó lehet. És egyébként egy több személyes dolog lett, ugye Kristóf?
4: És egyszer valamire tényleg jó lett, mert azt így oda bírtuk adni így a Márkónak, és hát azért a Game Over nek is egy nagyon jó vízhangja lett, nagyon jó lett az, amit utána visszakaptunk a közönségtől, tehát ugye nekünk ugye főleg inkább az számít, hogy ugye mi teljesen mindegy, mit mondunk a dalról, hogy ugye a nagy érdeműnek mi az, ami bejön, és hogy megtetszik-e, vagy nem tetszik-e meg, de szerencsére 100% volt. Van pozitív volt a visszajelzés azzal kapcsolatban is.
1: Most az jutott eszembe egyébként, ahogy azt mondtad, hogy volt már egy totális ilyen imbalansz azzal kapcsolatban, hogy nektek mi jön be, és a közönségnek mi jön be, vagy ez mindig azért valamennyire így összhangban volt?
4: Szerencsére amúgy nem, mert ami minden, amit csináltunk eddig, az nekünk is bejött, és a közönségnek is bejött, tehát még most még jók vagyunk, most még jók vagyunk, igen, így van.
1: Igen. Meg aztán hamarosan ugye, hamarosan itt bemutatjuk az új számot is, szóval ahogy halad előre a projekt, és ahogy halad előre a számok, úgy lesz egyre, hát különösebb ez a helyzet, mert hogy folyamatosan új visszajelzések érkeznek, és remélem, hogy az összhang ez egyébként amúgy meg fog maradni. Ez nagyon érdekes
2: szituáció. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy itt majd rádióhallgatók is mit szólnak hozzá, akiket itt reggel 7 óra után 14 perccel most ezzel fogunk zaklatni, vagy hát
4: egyből reggel megkapják ajándékot.
2: Kíváncsi vagyok mindenki.
3: Tehát az ilyen általában ilyenkor, hogy egy nagyobb volumenű projekt van, azért a rádiókat azért be szoktuk hálózni, tehát hogy
2: Igen,
1: mi is belettünk itt hálózva, tényleg, esélyünk nem volt elmenekülni
3: az
1: Crazy Boys track előtt. Hát most már mindegy. minden esetre nem is egy rossz alkalommal érkezik ez a szám, hiszen most még itt a hétvégi napok során egy kicsit vissza fog köszönni a nyár, ilyen 28 fokok lesznek. És ez pont tökéletes lesz a szerzeményhez. Amúgy, mert hogy mindjárt el is mesélitek, hogy mi volt ennek a vibe-nak az ihletője, mert ebből egy nagyon ilyen nyárba visszaköszönő hangulatú track lett igazából ez a Léggömb.
3: Az utolsó nyári, úgymond nyári hétre ez így jól fog jönni.
2: Uh-huh. Igen, igazából dal alapszempontjából mindenképpen egy olyanra gondoltunk mi, hogy szeretnénk egy kicsit ilyen melankólikus, visszaemlékezős dolgot, nem feltétlenül depressziósat, mert tudjuk, hogy az a válság egyébként, ami nagyon megy ide haza, hogyha szomorkodni kell, ha megbánni egy szerelmet, vagy sóvárogni egy elmúlt szerelem után, de hogy valami ilyen kis visszaemlékezős, kis cuki tartalmat szeretnénk, és Márkó nagyon jól eltalálta, mert egyébként Márkó az egyik dalszövegíró, mert a sajátját teljes mértékben ő
3: írta.
2: Úgyhogy Márkó, tehát erről pont tudsz te szerintem mesélni, hogy mennyire jól rá tudtad erre illeszteni.
3: Igen, mert alapvetően ez egy haveri társaság, ez a videóklip, ez egy haveri társaságnak újra összerázódásáról szól, és mondhatni, az én szövegem is arról szól, hogy az első része azért laza menő csávónak a flow-ja, majd utána átvált ebbe a több szentimentalista szerelmes érzelem töltetbe, és igazából a videoklip is valamilyen szinten sokszor nem csak történeti, hanem fénytechnika szempontjából is igazodik ez az egész történet vonalhoz.
1: Igen, abszolút nagyon kifejező, de most meg kell kérdeznem, hogy jött Reni a képbe? A múltkor már, amikor a Visz ez az útról beszélgettünk, akkor már pedzegettetek egy kollaborációt.
2: Hát igen, azt már emlegettem, hogy lehet, hogy lesz, vagy hát kialakulóban van. Igazából azt beszéltünk Kristóffal, hogy nagyon jó, hogy van egy márkunk ebbe a projektbe, nagyon jó, hogy ennyien vagyunk csávok, Valik benne, de lehet, hogy ez egy kicsit erős lesz. És
4: hát kéne bele, egy hölgy.
1: Csávok, előbb-utóbb erre jutnak amúgy.
2: Igen, kéne bele valami szép, valami kiemelkedő, valami gyönyörű, és hát Renyi nem csak a külsejében, hanem a hangjában is, és egész lényében ez szerintem kimaxolja. Tegnap például pont volt egy összeröpfentünk még egy kis közös vacsorára így a dalpremier után, meg egy tévés interjú után. És ott is azért pont ez igazolódott be, hogy amit láttok, hölgyek urak, vagy hallottok reggel, én 100%-ban igazolhatom nektek, hogy ez egy két lábon járó kis tünemünk is, habfelhő lány, aki tényleg örül minden kis apró örömnek, és azon van, hogy örömöt szerezhessen másnak jó értelemben, mint ahogy mi is a dalokkal, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy végül rá esett a választás. Mert hát ugye Kristóf is pont mondta, jó, hát azért, René, azért nem lenne kis piskóta, nem lenne egy rossz húzás, hogy azért együtt tudunk dolgozni vele. Mert azért ő is azért szerintem látta annó a tehetségkutatókban, amikor ugye ő híres lett, és bejött a Hagynak menni el az egész országba.
1: Igen. De akkor ez azt jelenti, hogy ez nem is az utolsó ilyen kollaboráció volt vele, mert...
2: Mit mondott tegnap, Márkó? Reni?
3: Operateknót.
1: Micsoda? Úgy látom, már megvannak a koncepciói ezek szerint.
2: Javasoltam neki, de mondta, hogy biztos, hogy nem dolgozok a Crazy-vel többet együtt, így is jól röhögve mondta.
4: De, hogy...
2: Én meg mondtam, hogy pedig én már egy jó operateknót összejöttem csinálni. Jó, oké, nyomjuk.
3: De azt lehet játszani sokszor a mű rádióban.
4: Valami... Lisztet vagy Vivaldit megcsinálunk olyan valami, ami kulturálisan is elfogadott, de amúgy igen, pedzegettük már neki, hogy mivel már most látjuk, hogy ez a dal, ez már most nagyon sok embernek tetszik, és remélem még több ember, és ugye reméljük, hogy még több emberhez el fog tudni jutni. Nincs kizárva a folytatás lehetősége. Mi szeretünk hosszú távra ismerkedni énekesekkel, és bárkivel, akivel ugye mi dolgozunk. Tehát nincs kizárva, én ezt tudom mondani.
2: Hát megérni, akinek a hangja zseniálisan illeszkedik ehhez a modern világhoz, ehhez a modern zenei, rádiózenei világhoz, puták lennünk kihagyni, hogyha bármikor egyébként még alkalom adja. És Kristóf emlegette itt a sikereket, nagyon-nagyon köszönjük nektek, hallgatók, innen is, hogy bejutottátok a negyedik helyre, most jelenleg a Hype is YouTube-on lehet.
3: És már maga tezvek ment a zene maga, tehát hogy...
2: Igen, úgyhogy zseniálisak vagytok, és szeretnénk is mindenkit kérni, hogy ha tudjátok, akkor nyomjátok meg. Telefonról, ha beléptek, applikációról, akkor tudjátok hype-olni a dalt, beharangozni, azt nyomjátok meg mindenképpen, mert azzal előrébb segítitek a munkálmi gyümölcsét, és nagyon jó vagytok tényleg eddig.
1: Na, hamarosan meg kell történnie végre ennek a premiérnek, mert már mindenki tükörül, főleg ekkora hype-olgatás után, tehát hogy így nyilván ez egész arról szólt, hogy...
3: Social hype, meg ilyen hype, olyan hype.
1: Folyamat, szerintem akkora feszültség munkál már mindenkiben, hogy milyen lehet a légöm. Egyébként mindenkit arra buzítok, hogy csekkolja a saját szemével YouTube-on is, mert hogy kijött a videóklip, ami abszolút 100%-osan, tényleg vizuálisan is, ahogy említettétek, aláhúzza a léggömbnek a mondani valóját, és az egész feelingjét, a vibe-ot. Mindemellett azért hadd kérdezzek már rá, hogy milyen újdonságra számíthatunk itt a közeljövőben, legközelebb tőletek, már biztos vannak tervek.
2: Hát vannak bizony, mondjuk ezzel lehet egy kicsit meg fogjuk megint hazudtolni magunkat, úgyhogy ezt majd még okosan kell csinálnunk, mert ugye ezt úgy értem, hogy a Crazy Boys-t nézünk, akkor az oké, hogy őrültek vagyunk, és szeretjük a 2000-es éveket, és ugye általában azt technósítjuk, úgy ismernek minket, illetve van ez a saját zené oldalunk, amikor igyekszünk valami populárisan nagyon fogyaszthatót gyártani, valamikor a szakmának megfelelően, valamikor meg egy kicsit a szakmának ellenmenve. Na most a következő projekt, ami már egyébként készen van dal szempontjából, az egy igazi régi, most időhöz alkalomhoz illő, tehát hogyha még azt nézzük, október végéig aktuális dal, jó születi nóta a nőtől, amit megtechnósítottunk, Dármény barátunkkal, és annak a refrényét én éneklem, a Kristófnak vannak betét beköszönései, ilyen hype-olásai, a már hype-olásokról beszélünk, mint hogy gyere, húzd meg jól, és a Dármény barátunk rappeli a dalt. Úgyhogy az egy igazi, igazi bolondok háza lesz, amit szeretnénk úgy megcsinálni, hogy ott beöltözünk Matyó Hímzéses
1: egyetlenkeregetőhába.
2: Úgyhogy...
4: Az egy nagyon jó videóklip lesz, igen. Szóval már mi is készülünk.
3: És várszintak ilyen elborult ötleteik,
2: jó? Jó, kifinomult házban.
1: Abszolút, igen, igen. Ez is nagyon kifinomult lesz, egy igazi szüreti vérfagylalás. Mindannyian alig várjuk itt, és ezt nagyon szeretnénk, hogy tényleg hozzájáruljatok ti is itt a szüreti őrülethez, ami készülődik. Igazi téboly lesz, mindenképpen dumáljunk, de most már szerintem elérkezett az idő, csináljunk egy dalpremiért, mit szóltok hozzá?
2: Jó,
4: Let's go, nagyon szépen.
1: Kösz, srácok, hogy itt voltatok, és dumáltunk egy kicsit a számról, és most megidézzük egy kicsit Renit is, Crazy Boys következik Markóval és Tolvaj Renivel, a Léggömb. Let's go!
2: Egyes.

0: műsorát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott tévértékelő beszédében. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán Terca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
3: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a 3 legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a 3 dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk. A tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diák képviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
2: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
4: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. katonfutáson és 13. brutálaton futóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutálaton versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 42 perc van, szeptember 18-a, péntek, ez itt a Paks FM, és ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Az imént Steven Wilsontól szólt a People Who Eat Darkness című hátborzongató klasszikus. És már is vendégem van a vonalban, ígéretünk az híven, Fejl Gáborral fogunk beszélgetni, akit itt a telefon hullámhosszán keresztül köszöntetek. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Veled mindig jó beszélgetni zenei témákról, de most azért van egy szomorú aktualitása. Deák Bill Gyula ugyanis tulajdonképpen tegnap egészen váratlanul, bár nem annyira váratlanul, de elhúnyt, tehát egészségügyi problémái mindig is voltak, és a szíve elvitte. 77 éves korában Zalaegerszegen, olvasom Wikipédián, pacemaker beültetést követően hunyt el. A legenda hirtelen szívleállás okozta a halálát. Róla fogunk most beszélgetni.
2: Hát igen, nagyon szomorúan hallottam én is tegnap délelőtt a hírt.
1: Igen. Neked vannak személyes élményeid Deák Bill Gyulával kapcsolatban? Te voltál már egy csomószor koncerten.
2: Igen, sok koncerten is voltam, találkoztunk is, van még konkrétan közös képünk is.
1: Wow.
2: Jó párszor találkoztam vele. Vannak közös ismerősök is, van hát ugye az nem titok, hogy én nagyon jóban vagyok a Tornocki Olexesz tagokkal, főleg a dobossal, a Zatussal, ugye ő a dobtanárom is. Úgyhogy ő általa is sok sztorit tudok róla, meg hát ismerek még másik zenészeket is. Megmondom, nagyon sok koncerten voltam. És ott igazából pont tegnap gondolkodtam, mert amikor a Gabi hívott, hogy szó lenne erről az interjúról, akkor kezdtem el így visszanézni az időben, hogy mikor is volt mondjuk első koncert, amit láttam, meg hogy mióta ismerem. Hát most már megdöbbentő számokról van szó, mert igazából 2005-ben voltam az első koncertjén, amire ráadásul véletlenül keveredtem oda, még a Fezenem volt. Elsős egyetemista voltam, és átkeveredtem a Fezenre, akkor hallottam róla arról is először, és a Deák Bill volt az első fellépő, akiben gyakorlatilag belefutottam.
1: Joppa.
2: És egy eszméletlen koncert sikeredett belőle. Hát én akkor láttam őt élőben először, és akkor még kegyetlen. Az az igazi régi Deák Bill volt, még brutális hanggal, erővel, olyan koncertet nyomtak, hogy hát leesett az állam.
1: Oh, wow. És a koncertek ezek után, amiken részt vettél, azok hasonló energiákkal?
2: Igen, utána 2006, ma megnéztem a fényképet, 2006 februárjában volt itt Pakson konkrétan, akkor még létezett a Grand Café nevű hely, ahova mi nagyon sokat jártunk, gyakorlatilag én ott cseperedtem. Kis tinédzserből nagyobb tinédzserré, a Bújdosós Anyi különböző helyein. Igazából a Grand Café is volt még lent a Penny mellett is. Ez az időszak, amikor már a Deák Bill itt játszott, ez meg fönt volt a strand alatt, ami azóta már diszkóként üzemel. De volt egy pár év, ameddig úgy volt, hogy pénteken volt DJ, szombaton pedig mindig élő koncertek, és február 6-a, ha jól emlékszem, 2006-ban akkor volt itt. Én abban az évben lettem 20 éves, úgyhogy azért is el van rakva a fotó is. Meg ott is tényleg egy brutális koncertet nyomtak, ráadásul úgy volt, hogy ami miatt szintén emlékezetes, és az egyik egyetemi barátom is itt volt, és az egyik szám után így föltette a kérdést a zenekarnak, hogy hát nagy öregem, mit kéne játszani? Hát mondom, én meg az első sorba beüvöltöttem, hogy legyen a Kőbánya blues. Azt mondja, Kőbánya blues, yeah. És akkor beszámoltak és ment. És ezt a srác azóta emlegeti, hogy azért itt csak így működik, hogy fölüvöltök a színpadra, és akkor azt játsszák, amit kértem. Hát mondom, látod.
1: Igen.
2: Úgyhogy és utána oda is mentünk hozzá beszélgetni, meg fényképezkedni. Nagyon közvetlen ember volt különben, nagyon aranyos.
1: Aha, igen, ez lett volna a következő, hogy mik a személyes benyomásaid róla. Utána még találkoztál vele más alkalommal is?
2: Igen, itt Pakson még utána volt jó pár koncert, meg máshol is találkoztunk. Figyelj, nagyon közvetlen volt a közönséggel is, tehát ő nem volt ez a fönt vagyok a színpadon, és tartom a távolságot utána az embereket. Tehát ő mindig is elmondta, hogy ő az a kőbányai ember, aki volt világ életében, tehát tényleg nagyon közvetlen volt. Hát

0: ilyenek is.
1: Úristen. Ezt nem vágtam, de hát ez egy jó lecke.
0: Persze, megvoltak a beavatások mindig.
1: Igen, abszolút. Igen, tehát tulajdonképpen róla mondták azt külföldi amerikai előadók, producerek, hogy nem akarják elhinni azt, hogy tulajdonképpen nem egy fekete bőrű énekesnek hát a hangját
0: hallják. Az abszolút arra predesztinálná, hogy valami nagy darab amerikai fekete énekes legyen, mert tényleg olyan hangja volt.
1: Igen, abszolút. Nagyon erőteljes. Most a Puzsi Robert rakott ki róla egy megemlékezést, amiben azt mondta tényleg, hogy egy egész jó megfogalmazásként, hogy tulajdonképpen egy hangszerként funkcionált. Nem sok énekes mondhatja el magáról, hogy tényleg egy új hangszertként funkcionál az ének hangja a színpadon. De...
0: Hát igen, és ráadásul ugye, ami még nagyon nagy különlegesség volt, főleg az, hogy a szocializmusról beszélünk azért a 80-as évek elejéről, tehát az, hogy valaki fölment a színpadra egy mankóval, fél lábon, abban az időszakban, amikor gyakorlatilag mindent, ami nem volt tökéletes, vagy valaki, akinek valami betegsége volt, azt eldugták a lehetőleg eldugottabb helyre. Ehhez képest ott volt ő, aki fölment fél lábbal a színpadra egy mankóval, nagy közönség elé, és utána ráadásul, amikor kinyitotta a száját, akkor egy olyan bődületes hang jött belőle, ami, ami miatt őt nem is tudták igazából, mert úgy hallottam, hogy azért ez nagyon kiborította annak idején a vezetést, hogy hogy lehet az, hogy valaki így nem egészségesen fölmegy a színpadra.
1: Igen,
0: ez egy ilyen nem annyira elfogadott dolog volt, de hát aztán a hangja miatt, meg az óriási népszerűsége miatt szerencsére nem tudtak vele mit kezdeni, úgyhogy egy igen-igen üde színfoltja volt a magyar zenei életnek. Meg igen. Hát tényleg brutális nóták fűződnek a Hobo Blues Bandhez is. Ha azt vesszük, vagy utána a szóló lemezeit is azért, hát hogyha neki állunk felsorolni, szerintem tudunk nagyon gyorsan 10 fölötti számban olyan zenei remek műveket sorolni, amik szerintem megmaradnak most már.
1: Hát persze, abszolút örök ez. Egyébként egy pillanatra az amputációról, mert szerintem kevesen tudják, azért azt mondjuk el, hogy egy bal lábát 11 évesen
0: kezdett. Futball, volt,
1: igen, az volt, futball a baleset, akkor sérült meg, és orvosi műhiba következtében kellett amputálni a lábát, mert elzárodott a comb, visszerelt, ödémát kapott, így írja a Wikipédia. És akkor később folytatódik is, hogy anekdotázó hangvételben olyasmire utalt, hogy a hibázó orvos a félre sikerült műtét után rá akarta volna hagyni a vagyonát, de ezt a családja nem fogadta el.
0: Hát erről nem hallottam, ezt nem tudom.
1: Igen.
0: Ténylegesen így, de aztán előfordulhat.
1: Igen, abszolút. Még az is nagyon becsülendő volt benne, szerintem, mekkora erőt mutatott ezzel egyébként. Tehát, hogy tényleg mindig színpadra állt, és így a hangja teljes mértékben meghazudtolta azt, hogy neki például az egyik lába hiányzik. Nem az volt onnantól kezdve a fókuszpontban, hanem a színpadi jelenléte.
0: Abszolút.
1: Na, Gábor, közben hamarosan le is kell nyomnom a reggel első Deák B. Gyula szerzeményét, ami egy 2008-as szám lesz, a 60 csapás, mint ahogy azt már beszéltük.
0: Ez a 60. születésnapi albuma gyakorlatilag.
1: Uh-huh. Ezért 60 csapás?
0: Így van. Hát 48 a születésű, uh-huh. Úgyhogy a 60. születésnapjára jött ki ez az album, ezért lett 60 csapás, igen.
1: Igen. Ez fog következni most az öregtől, és aztán reklámot fogtok hallani, és Gabi hír összefoglaló után jövünk vissza, hiszen már meg is érkezett a stúdióba hozzám Gárdai György, a Gastro Blues Fesztivál főszervezője, és
0: hát
1: vele fogunk beszélgetni.
0: Tudni mesélni, mert ő aztán tényleg ismeri személyesen őt, úgyhogy, vagy hát ismerte most már csak sajnos.
1: Igen, és további szerzemények is el fognak hangzani természetesen Deák B. Gyulától. Gábor, köszönöm szépen a sztorizgatást, a személyes élményeket vele kapcsolatban. Köszi, hogy itt voltál a vendégünk a stúdióban.
0: Köszönöm a lehetőséget, szép délutánt kívánok.
1: A 60 csapás következik 2008-ból Deák B. Gyulától. Energia, blues és rock, let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM ZRT hosszú futamú deviza és forint kötelezettségeinek BBB szintű befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings, írja az MTI. A nemzetközi hitelminősítő a döntés indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adós profiljának változatlan, BBB szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású BBB szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz. Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal BBB minuszra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené áll a hitelminősítő szerdai elemzésében. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
4: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelés jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagymértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
3: Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-i kajdacsi szüreti felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: 8 óra 9 perc van, szeptember 18-a péntek, ez itt az Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Gabi informatív hírösszefoglalója és természetesen Deák Bill Gyula, halhatatlan a zöld, a víbor és a fekete című száma után. Már itt is vagyunk, hiszen megérkezett következő vendégem a stúdióba, Gárdai Györggyel fogunk beszélgetni a Gastro Blues Fesztivál szervezőjével. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a rádió hallgatóit, és nagyon sajnálom, hogy ilyen szomorú alkalomhoz kötődik az én jelenlétem. Gárdai Ádámot, a fesztivál főszervezőjét helyettesítem.
2: Igen, méghozzá a szomorú apropóból, hogy Deák Bill Gyula, a legendás blues rock énekes dalszerző, dalszövegíró és előadó művész tegnap elhunyt. Méghozzá szívelégtelenségben. Egyelőre ennyit tudunk egyébként a halál okairól, egy pacemaker beültetést követően állt le a szíve. Minden esetre, amit hátrahagyott, az tagadhatatlanul egy hatalmas, nem is tudom, minek nevezem, kulturális lábnyomnak, a bluest és a rockot, az amerikai energiákat, a szabadság energiáit hozta szerintem egész életében. És a Gastro Blues Fesztiválnak is volt ő vendége igazából.
3: Hát pontosan nem tudom megmondani, de körülbelül 25 alkalommal állt a színpadon. Természetesen leginkább a Deák Bill Blues Band-del, de voltak meglepő koncertjei, nem egyszer beszállt külföldi előadókhoz is. Például németországi Blues Company-val is jó barátságban volt, a Todor Todorovics a vezetővel, ő is felhívta a színpadra, illetve egy alkalommal az ő zenekarával megelőző csapat, az a Star Blues Band-del is volt fellépése a Paksi Fesztiválon. Uh-huh. Ja, és természetesen, ahogy a mindegyik koncertet, az ő koncertjét is rögzítettük. Azt azért hozzáteszem, hogy Pakson csak olyan előadók fellépését vállaljuk, akik hozzájárulnak a felvételekhez, valamint a rendszeresen kereskedelmi forgalomban nem kerül lemezválogatásokra megjelenéshez. És hát volt szerencsénk a legnagyobb sztárok felvételei, ez Bret Hart, Emerson, és valamint a magyar sztárok, és úgy mellesleg nagy örömömre szolgál, hogy a magyar blues rock legendák kivétel nélkül hozzájárultak a teljes koncertjük közléséhez. Már sok éve működik a fesztiválnak egy YouTube csatornája. Hozzáteszem, hogy aki emlékezni szeretne a Deák Bill Gyula Paksi fellépéseire, két koncertje is, teljes koncert fönt van.
2: A teljes koncert?
3: A teljes koncert megtalálta a Gastro Blues YouTube csatornán. A legutóbbi talán két évvel ezelőtt volt. Annak is volt egy különleges alkalom. Ez egy ismerős arcokkal közös turné része volt, ahol a Bill beszállt az ismerős arcokba, és utána volt a saját koncertje, és a véletlen idézőjelbe Pakson tartózkodó Fészek művész nevű sztárgitáros, az Azari gitáros egyébként, mint kiderült, jó barátságban van a Billel, és beszállt, és csodálatos gitárszólót nyomott.
2: Igen, ezzel kapcsolatban is amúgy felmerül bennem, hogy egyrészt, amit mondtál, hogy minden fellépő, a legnagyobb fellépők is hozzájárultak ahhoz, hogy közöljétek a felvételeket a koncertről. Ez egyébként valahogy a gastrobluesnak az ilyen kötetlen hangulatához is köthető szerintem. Ez egy olyan esemény, ahol mindenki örömzenélni jön. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem annyira rigorózusan veszik az előadók sem, hanem mindenki annyira felhűtlenül érzi magát. Hát persze, hogy mindenkinek nyilvánosságra szeretnék hozni azt, hogy ők ott milyen jól érezték magukat, meg mekkorát játszottak. Másrészt meg a fészekkel kapcsolatban az újabb generáció, a fiatalabb generáció is megtalálja a Deák Bill Gyulához hasonló legendákban is azt az erőt, ami mindmáig relevánsá teszi. Abszolút.
3: Nagyon jól látod. Azért a kötetlen, felhőtlen szórakozás mellé azért oda teszem, hogy ez, hogy ott felvétel készült, és ez valamilyen módon megjelenik, ez azért fegyelmezés a zenekarokat. És itt természetesen nincs lehetőség az utólagos stúdió munkálatokra, illetve egy esetben tettünk kivételt.
2: Tényleg?
3: Egyébként nagyon büszkék vagyunk erre. Igen, a legendás Emerson Léken Palmer trióból a két Emerson itt járt a Gastrobus Fesztiválon. Elkészült a felvétele, minek utána közölték, hogy ezt ők szeretnék keverni. És a teljes anyagot elektronikusan el kellett küldeni Amerikába. Meghallgatták, meg a videót is. Közölték, hogy az első 4 számot vehetjük föl. És mielőtt megkapták az anyagot, akkor jelezték, hogy kérik a teljes koncertet. Mondtuk, hogy hát nincsen, hát ennyi, ezt kaptunk engedélyt. Azt mondja, ezt mindenhol előírják, de mindenhol fölveszik a teljes koncertet. Hát mondom, mi vagyunk az állatfaj, akik ezt nem követtük el. Uh-huh. És hozzáteszem, hogy ez egy olyan 25 perc volt a felvétel, és az Emerson a saját kiadványán megjelentette, ami kereskedelmi forgalomba került, és ott van szépen leírva, hogy ez Gastrobus Fesztivál, és még arra is odafigyeltek, hogy producerként nevesítve vagyunk mi is.
2: Abszolút. Hát igen, hát mégiscsak büszke volt a felépésére, bár tényleg egy akkora figura, mint ő, azért nyilván megengedheti magának, hogy ő maga, meg az ő emberei kezeljék ezeket a felvételeket, de hát ez mekkora dicséret már, hogy egyrészt rájöttek, hogy annyira királyú szól, meg olyan jó fellépés, hogy kérték volna a többit is.
3: Nagy büszkeség ez, és hát nem csak nekünk személyesen, hanem Paksnak azért a hírét elveszi.
2: Abszolút.
3: És
2: abszolút.
3: Amit készítettünk felvételt, annak van egy kísérő levele, nem tudom, hogyha lesz alkalom, akkor...
2: Igen, természetesen, igen, ugyanis ez megtörtént a beszélgetésünk tárgyával is. Deák Bill Gyula is egy gasztroblúzos felvételét a saját kiadványára föltette. És ezt a kiadványt, vagyis ezt a számot, ezt a dalt, ami itt készült Pakson, ami itt lett fölvéve élőben, ahogy játszotta az öreg Bill Kapitány Blues első részének a koncertfelvétele, fog következni a beszélgetésünk után. Na de még előtte, mielőtt erre sort kerítünk, mert hoztál nekem egy CD-t egyébként, Deák Bill Gyula CD-jét hoztad el, ahol az utolsó track, a 11-es track, ez a gasztroblúzos koncertfelvétel. És amit felolvasok majd, az pedig ez, amiben egy levélben közölték veled a Sony Music Entertainment Hungary-től, hogy fel fogják tenni a kiadványra ezt a felvételt. És belehallgattam már egyébként, és iszonyat jól szól. Tehát tényleg egy teljesen profi felvétel.
3: Egy nagy büszkeség, hogy egy ilyen multi cég megkeresett minket, tudomásuk volt róla, hogy rögzítettük a felvételt. Hát ez most egy jubilom felvétel, mert 2001-ben jelent meg a lemez, úgyhogy 25 évvel
2: valóban
3: ezelőtt jelent meg a lemez. és a Sony Music igazgatója, Switch.
2: Switch László.
3: Switch László.
2: Írta a levelet, és írta alá, így van.
3: És megköszönte, és gratulált, hogy archiválni.
2: Igen.
3: Tudunk ilyen felvételeket, egyébként több mint 700 koncert van archiválva.
2: Micsoda gyűjtemény.
3: A YouTube csatornánkon 300 dal van, illetve teljes koncertek.
2: Uh-huh. Uh-huh. Mielőtt rátérünk, és amúgy meg föl fogom ennek a levélnek a teljes tartalmát olvasni, mert tényleg nagyon jó, tényleg, hogy ilyenek történtek, megtisztelő, de előtte még személyes élmények Deák Bill Gyulával kapcsolatban. Fel Gáborral beszélgettünk az imént, aki azt mondta, hogy amikor találkozott vele élőben, akkor bebizonyosodott, hogy rendkívül közvetlen emberről van szó, aki mindmáig, tehát aki mindig is abba volt, hogy ő egy kőbányai srác, és ez a közvetlenség az, amit élőben lehetett vele tapasztalni. Te hogy láttad?
3: Hát számtalan alkalom volt, amikor ebben részesültem. És olyan hihetetlen népszerű, hát egy műhely titkot, ha elmeséltek a fesztivál szervezésről.
2: Hogyne.
3: A fiammal, a Gárdai Ádámmal azt vettük észre, hogy a Bill elsőként tartozik, első között van, hogy bizony a délutáni órákban, mikor 40-nel süt a napként, nehéz becsalogatni a népeket, és nem egyszer előfordult, hogy a Bill-t lehetetlen időpontokra ekkora sztárhoz mérten. Uh-huh. Ha őt betettük délután 5 órára, 6 órára, akkor is megtelt a színpad elejé, és a Bill az rengette a zászlót, már mint a Fradi zászlót. Csoda volt, és hát egy személyes aktuális történetet a beszélgetéseink során, mert azért alkalmanként felhívott, mikor unatkozott, vagy nem tudom mi volt. Tehát a Budapesten a Városmajor utcában, ott van az Országos Kardiológiai Központ, közös kardiológusunk volt, Molnár Levente, úgyhogy hát ez az ország egyik csúcsintézménye ezen a területen, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy ő hogy került Zalaegerszegre.
2: Igen, ez egy rejtélyes
3: eleme. És a kórház nyilatkozat az volt, hogy erről nem nyilatkoznak.
2: Hát talán, igen, szomorú. Későbbiekben talán ennél több részlet is kiderül majd amúgy az egész.
3: Ha van idő, hogy micsoda igazi kőbányai fene gyerek. Volt egy alkalom a Margit szigeten, a szabadtéri színpadon, volt egy rock opera, ahol ő fellépett, talán az Attila, és hát meghívott a koncertre. Azt az ember mondja, hogy igen, persze, elmegyek. Felhív, hogy akkor még eddig nem jelentkeztél. Mondom, majd megyek. Azt mondja, hónap lesz az utolsó koncert. Hát nem lehetett kitérni, meg örömmel is mentem. A feleségemmel elmentünk Kőbányára, hogy mi vittük a Margit szigetre, és az a kontraszt, amit láttam, ott az a, ha szabad ilyen szavat használni, az a Dzsuba, ahol ő egy kőbányai lakótelepen, ő lakott egy 9 emeletes toronyháznak a, mit tudom én, 7. emeletén. Uh-huh. Ott beléptem a lépcsőházba, egyetlen egy leveles szekrényen nem volt ajtó.
2: Úristen.
3: Ott kijöttem, és ott voltak kis roma gyerekek. Mondtam, hogy a Deák Bill Gyulát keresném.
2: Yeah.
3: Olyan szeretettel rögtön mondták, hogy a Bill bácsi, jöjjön, megmutatjuk. Bementem a lépcsőházba, esküszöm, hogy kukák ott voltak kiborítva.
2: Aha.
3: Akkor felmentem a Billhez, pont az okniát húzta, nagyon kedvesen beinvitált. Bementem egy lesötétített szobába, a néhai felesége pár éve meghalt, leültem az ágy szélére, na és akkor elmentünk a Margit szigetre, az északi bejárón lehet bemenni, de csak behajtási engedéllyel. Ott a sorompónál meglátták a Billt, hát szabályosan tisztelektek neki, szabad bejárás irány a személyzeti büfé. Bill természetesen ilyenkor csak is viszkit kért.
2: Gondoltam, valamiért tudtam, hogy ezt fogod mondani, amúgy egyszerűen mielőtt kimondtad volna.
3: És ezt látni, hogy a saját környezetéből, ahol ő otthon volt, imádták, és hát a Margit-sziget azért az országnak egy
2: presztízs helye.
3: És hogy micsoda különbség, és megmaradt a maga rajongói között. Tehát nem véletlen imádták a népek.
2: Igen, igen, abszolút. Igen, nem véletlenül egyáltalán. Tehát azért nagyon szignifikáns életművet hagyott maga után.
3: Igen, és ő közösen, hát nem volt egyszerű eset egyébként, elég sűrűn cserélődött a zenekarra.
2: Igen.
3: Nagyon jó barátságban volt a Polka Egonnal, és mikor zenekari személycsere volt, akkor szinte kizárólag az Egon tanácsát kérte, hogy a Kőbányai Zeneiskolából kit tud ajánlani. Hát csodagitárosok voltak vele, hát a Tornockitól kezdve.
2: Képzettek, igen, igen, így van.
3: Mindenki, tehát így könnyen nem szedett
2: utánpótlást mindig. Aztán a Gábor mondta most, a Felgábor, akivel beszélgettem, hogy mivel óriási kártyás volt, azért, hogyha valamiért nem úgy jött össze a kőbánya is kvázi agyelszívás, amit végzett az öreg Bill, akkor kártyáztak egyet az új jelöltel, új gitárossal, új bárkivel, és így a Deák Bill a Gázsiának a teljes hányadát elnyerte a Delikvenstől kártyán, úgyhogy ilyen sztorik voltak.
3: Elég anyagias volt.
2: Igen, igen, ebből a szempontból biztos, de totálisan megérdemelten, hiszen ezzel a hanggal, ezzel a karizmával halhatatlant alkotott a magyar könnyűzenében.
3: Elég sűrűn voltam kint ezen a híres finnországi Puisto Blues Fesztiválon. Ez a fesztivál fogadott magyar zenekarokat, mi meg cserébe finn zenekarokat. Nagyon megbecsült vendégek voltunk. Olyan VIP kártyát kaptunk, amivel a színpadra felmehettünk. Pedig ott volt olyan, hogy egy fesztiválon B.B. King és a Santana is fellépett.
2: Isten.
3: És ott, hát, és természetesen a finn barátainkkal kocintani is kellett, vettük a bátorságot, hogy angolul jó beszélő barátommal felmegyünk, és mit látnak szemeim? Ott volt Coco Montoya, ez a John Mayer valamikori gitárosa, és volt közös turnéja a Bill, akkor a Koltai Gergő kormoránszerű zenekar kísérte, és volt vagy, én nem is tudom, talán 10 közös koncert a John Mayernek a Bill-el, és akkor a Coco Montoyának ott mondjuk, hogy mennyire becsüljük a munkásságát, és ki honnan jöttünk, hát Kabátfalráról, Magyarország, Paks, és kérdése az volt, és hogy van az ő öreg barátja a Bill? Pedig mondta, hogy ez egy sztár. Mikor ezt elmeséltem a Billnek, nagyon megoldhatódva. Meg hát persze sikerült bemutatni, akit csak úgy emlegetnek, hogy The Voice, a hang, a Chris Ferro, a Colosseum énekese. Itt volt a fesztiválon, bemutattuk, készült közös fotó is a Bill-el. Szóval nagyon sok szép élményben volt részünk.
2: Teljesen nemzetközi tisztelet adás is történt, tehát hogy sokan ismerték, és hát ezt a hangot nem lehet elhanyagolni, meg elmismásolni. Ez nagyon kemény volt stúdióban is, és élőben is, mint ahogy amúgy mindjárt hallani fogjuk, mert hamarosan eljön az idő, hogy lejátszam a gasztroblúzos koncert felvételét, ami szerintem egy tökéletes záró akkordja lesz, de először felolvasom ezt a...
3: Köszönöm, mert nem csak mi magunk, hanem Paks is büszke lehet, hogy egy ilyen multicég egy paksi koncert részletet felhasznál.
2: Abszolút, hiszen ez a levél a Sony Music Entertainment Hungary Kft-től érkezett, és úgy hangzik, hogy Gárdai György részére a tárgyi Deák Bill Gyula archív felvételek köszönet. Tisztelt Gárdai úr! Ezúton is szeretnénk megköszönni önnek, mint a Paksi Nemzetközi Blues és Rock és Gasztronómiai Fesztivál szervezőjének, hogy áldozatos munkájával és szakértelmével már 10 éve ilyen magas színvonalú fórumot teremt ennek a zenei stílusnak, és megőrizte az utókor számára a fesztivál programjának hangfelvételeit. Korábbi megbeszéléseink értelmében Deák Bill Gyula 1995-ös koncertjén elhangzott Bill Kapitány Blues című felvétele szerepelni fog a 2001. szeptember 28-án megjelenő Bill Kapitány Blues Cirkusza című album új kiadásán. A jövőbeni együttműködés reményében kívánunk további sok sikert a fesztivál sorozathoz. Tisztelettel, Szűcs László ügyvezető igazgató. Hát ez... tényleg csodálatos tiszteletadás. Ez egy 95-ös koncertfelvétel amúgy?
3: Igen, és hát megköszönöm a rádiónak ezt a lehetőséget, hogy ilyen megkülönböztetett módon törődik a Bill most már hagyatékkal, és hogy valamilyen módon azért a fesztiválunkat, és nem először, hiszen a régmódban volt állandó műsorunk is, hogy így köszönöm neked is, hogy így törődtök a fesztivállal. Ez erőt ad nekünk a jelenlegi anyagi nehézségek mellett is, hogy fesztiválnak mindig működnie és élni kell.
2: Csúcs a fesztivál, hát ez egy óriási kulturális esemény, és a blues-zal, meg rockzenével meg mindenkor foglalkozni kell.
3: És ha szabad mondani, hiszen állami intézményekről van szó, a fesztiválnak, valamint ilyen felvételek nem működtek volna a Paksváros önkormányzata és a Paksi atomerőmű támogatása nélkül.
2: Igen, igen, természetesen. Nos, hát akkor köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben, illetve a megemlékezésünkben, mert hogy Deák Bill Gyula emlékére történik most tulajdonképpen az egész reggelünk kvázi. És most következzen a Paksi kötődés, mert hogy Bill Kapitány Blues első része következik, de a Gastro Blues Fesztiválon 1995-ben előadott live felvétel következik tőle. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget, és ezzel is valamint egy esti kocintással emlékezünk a királyra.
2: Igen. Bill Kapitány következik. Let's go!
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
4: Bill Kapitány Blues, oh yeah!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 41 perc van, szeptember 18-a péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Hello mindenkinek, már folytatódik is a fergetegesen izgalmas óránk és reggelünk, és amúgy is brutálisan rockos vibe-ok szóltak az imént. Az elmúlt órákban nem mással beszélgettünk, mint először 7 órától Gugi Zsolt volt a vendégem többek között, hiszen a Crazy Boys új trekkel jelentkezett Tolvaj Renivel közös Léggömb című szerzeményüknek a dalpremiére volt itt nálunk a Paks FM hullámhosszán. Utána pedig a szomorú aktualitás, amennyiben Deák Bill Gyula közelmúltbeli halála okán beszélgettünk először Fel Gáborral, aki személyes sztorikat is megosztott, utána pedig Gárdai György, a Gastro Blues Fesztivál szervezője volt a vendégem itt az elmúlt percekben, és vele beszélgettünk Deák Billről, az örökségéről, koncertekről is, természetesen a Gastro Blues-os sztorik is elhangzottak, mert abból van egy csomó. Az imént egyébként tőle hallottátok a Bill Kapitány Blues 1 című szerzeményének a Gastro Blues Fesztiválon 95-ben készült koncertfelvételét, ami felkerült Deák Bill Gyula CD-jének újra kiadására is 2001-ben még. Utána pedig egy igazi szupergroup szólt a Damn Crooked Vultures-től a Gunman, ez a banda pedig egy egészen elképesztő rockzenei legenda trió, nem másból áll, mint Dave Grohlból, a Nirvana egykori dobosából és a Foo Fighters gitáros énekes dalszerzőjéből. Ott van még Josh Homme, aki a Queens of the Stone Age rockzenekar gitáros énekes dalszerzője. Ő gitározik és énekel ebben a szupergroupban, a harmadik tag pedig a legendák legendája John Paul Jones, a Led Zeppelin basszus gitárosa és dalszerzője. Belőlük állt össze a Damn Crooked Vultures, és kiadtak egy albumot, ami kegyetlenül súlyos rock rakatásokat tartalmaz. Nos, nézzük csak, hogy mi a pálya viszont odakint, most már kisütött a nap, és a napnak az ereje egészen 25 fokig fogja nekünk itt melegíteni a vibe-okat, ez majd délutánra lesz nyilvánvaló, most még azért 18 fok van, egészen elviselhető. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, így foglalja össze az oldalam a várható történéseket. Holnap még egy kicsivel melegebb lesz, 26 fokig melegszünk fel, szombaton, vasárnap pedig 28 fok lesz, megint közelítünk a 30 fokhoz valahogy itt a szeptember kellős közepén, sőt már a vége felé. Minden esetre utána az elkövetkezendő hét már egy kicsivel hűvösebb vibe-okat tartalmaz majd. 22 fok lesz a napi csúcshőmérséklet hétfőn, kedden szerdán már csak 20 fok, egy közelgő, kicsit komolyabb hidegfronti hatás következtében, amitől elfelhűsödik az ég, és egy kicsit hűvösebb idő köszönt reánk, ami most már abszolút egy üdvözlendő szituáció, hogyha engem kérdeztek, most már lehetne igazából ősz, de hát még nyilván nincs azért ilyenekről szó se lehet. Minden esetre most zenével folytatjuk folytatni, utána pedig jelentkezek egy érdekes cikkel a nationalgeographic.hu-n. Találtam ezt a szalag címet, hogy a japán titok már több mint 100 000 év feletti él az országban. Ezt a tudományos tényt fogjuk egy kicsit kivesézni a következőkben, de átadom a szót a valaha volt legendás Messecsinka együttesnek. A Marra következik 2012-ből a Messecsinka című bemutatkozó albumokról. Keleties vibe-ok, Olá Anna-Mari elképesztő vokális előadásmódjában. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Úristen, akkor átbulizok erre a számra, mint egy ház. Most is így történt. 8 óra 50 perc van, szeptember 18-a péntek. Ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő. Ez pedig itt egy érdekes cikk a National Geographicról. Először lépte át Japánban a 100 000-et a legalább 100 évesek száma, írja a Life Science. Az ország egészségügyi minisztériumának legfrissebb adatai alapján ezen korcsoporthoz ma legalább 107.677 ember tartozik, 7.914-jel több, mint 2025-ben. Japánban 1963-ban még csak 153 100 év feletti ember tartottak nyilván, a szám 1981-ben érte el az 1000-et, 1998-ban a 10 000-et, 2012-ben pedig először haladta meg az 50 000-et. Mostanra több mint kétszer ennyien vannak. A 107.677 legalább 100 évesből 13.379 férfi, 94.298 pedig nő, vagyis a nők aránya a 87,6%. A különbség jól mutatja, hogy a várható élettartam nemek közötti eltérése a legidősebb korcsoportokban még látványosabbá válik. Japánban az átlagos várható élettartam 84,5 év, és egy ideig itt élt a világ legidősebb embere is. Az ország népessége évtizedek óta a világ leghosszabb életű populációi közé tartozik. Ehhez hozzájárulhatott többek között az, hogy alacsony volt az iszkémiás szívbetegségek, bizonyos daganatok és az elhízás aránya. Japán, különösen Okinawa szigete egy feltételezett kék zóna. Ezeken a földrajzi területeken az emberek az átlagosnál sokkal tovább és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évnél idősebbek aránya. Ennek hátterében számos tényező állhat. A japán étrendben hagyományosan a sok a teljes értékű élelmiszer, a gabona és a zöldség, emellett fontos szerepet kap a hal, a szója, a tengeri alga, a zöld tea és számos fermentált étel. Ugyanakkor a hagyományos japán konyha sok sót és szénhidrátot is tartalmaz, miközben a modern étrend egyre nagyobb szerepet kapnak a feldolgozott élelmiszerek. A fizikai aktivitás szintén fontos tényező lehet. Egy friss felmérés szerint az 50 év felettiek csaknem fele naponta legalább 30 percet sétál, további 17,5%-uk pedig legalább 1 órát. A hosszú élethez a társas kapcsolatok is hozzájárulhatnak. A társadalmi elszigeteltség időskorban összefügg többek között a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a neurodegeneratív betegségek magasabb kockázatával. Japánban hagyományosan erősek a családi és közösségi kapcsolatok. Okinaván pedig a Moai nevű, már gyerekkorban kialakuló támogató közösségek is fontos szerepet játszanak. Japán egészségügyi rendszere szintén kedvezhet a hosszú életnek. Általános egészségbiztosítás, viszonylag könnyen hozzáférhető orvosi ellátás és helyi közösségi programok állnak a lakosság rendelkezésére. A jövő azonban meglehetősen bizonytalan. Egy

26-os tanulmány szerint Japánban 2017 és 2024 között romlott az egészséggel összefüggő életminőség, amelyet a koronavírus járvány is erősen visszavetett. Közben az ország gazdasága is nehézségekkel küzd. A mostani 100 év felettiek még azokból az évtizedekből profitálhatnak, amikor Japán gazdaságilag erősebb és egyre élhetőbb volt. Egyelőre ezért nem tudni, hogy a ma születő generációk is hasonló arányban érik-e majd meg a 100. életévüket. Japán. Egy másik világ, egy másik univerzum. Ezt egyszer a saját szememmel kell látnom. By the way, a séta, a napi séták, a testmozgás azért bizonyosan nagyban befolyásolja azt, hogy meddig él egy ember. Az egészségünkre óriási hatással van a természet közelsége, és hát a japánok, mint ahogy azt már párszor mondtam itt az élesztőben, azért gyakorolnak egy elképesztően szép szokást. Ők azt, amikor kivonulnak a természetbe, és járnak egyet az erdőben, külön névvel illetik, külön kifejezéssel, ott Shinrin-yoku-nak hívják, az az erdőfürdőzésnek, ami szerintem egy gyönyörű kifejezés arra, amikor az ember megszabadul legalábbis időlegesen minden gondjától, bajától, nyűgétől, és kiteszi magát a természet csodálatos vibe-jainak. Jöjjön is egy kis Foo Fighters, Dave Grohl már harmadszorra fog megszólalni egy különböző projektjével. Volt itt Nirvana, volt Damn Crooked Vultures, most a Foo Fightersben fog énekelni és gitározni a srác. A Making a Fire, azaz a tüzet készíteni című track következik. Fantasztikusan felhúzó reggeli vibe-ok, reklám, Gabi hír összefoglalója, aztán jövünk vissza a zenével, és Ábi is csatlakozik hozzám. Let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott tévértékelő beszédében. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köztestületként tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről szóló kormányzati bejelentést, és várja a jogszabálymódosítások részleteit. A szervezet szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és a kapcsolódó finanszírozás átalakítására, amelyet csökkenthetők a mikrovállalkozások terhei és a gazdasági súlyhoz jobban igazodó arányosabb hozzájárulási rendszer hozható létre. Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutálaton futóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutálaton versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: 9:08 perc van, szeptember 18-a péntek, ez itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, amúgy pedig Paul Oakenfold ős klasszikus 2002-es Southern Sun című számát hallottátok. Gabi informatív hírösszefoglalója után, Ábi pedig már meg is érkezett hozzám, ígéretem a szívben a stúdióba.
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Wow! Jó reggelt, sziasztok! Ez mindenkinek szólt az egész világon.
1: Ez mindenkinek. Péntek van, ezt mi mindig megbeszéljük.
0: Péntek?
1: Péntek van.
0: Neked, miről fog szólni a hétvége?
1: A hétvége? Iskola. Ugye én hétvégi iskolát csinálok, és vasárnap is iskola. Mert az meg egy másik képzés, ott meg azt hiszem vizsgázok. De,
0: azt hiszem. Jó lenne, hogyha még
1: szóval ilyen egyetemek, ilyenekről lesz szó.
0: Aha. Jó, tegyél eleget a kötelezettségének. Ez egyébként amúgy azt jelenti, hogy legalább a hétköznapjaid amúgy kb. Szabadok?
1: Igen, pont tegnap beszélgettem valakivel, hogy ugye ez a kontraszt az olyanoknak, akik tegyük itt az erőmű környékén, sokan vannak, akik műszakba dolgoznak, és néha ellentmondásos lehet az, hogy ugye napközben ők tegyük fel alszanak, de egész éjszaka dolgoztak, akkor most akkor ők jogosan érzik azt, hogy ők nekik van egy olyan keddi napuk, amikor teljesen ráérnek, de szerda éjszaka hajnali 6-ig, szerda este 6-tól 12 óráznak, akkor jogosan van kiakadva rájuk az, aki átlagos 8-tól 4-ig dolgozik, vagy nem jogos.
0: Hát,
1: mert én egyébként hétfőket szerda, ezen a héten kimondhatom, hogy hát lájtosabb volt, dolgoztam, de hát mondhatom úgy is, hogy 1-2 órát csak.
0: Lájtosan, igen. Nem tudom, hát nehéz kérdés, főleg azért most így belegondolva, hogyha nekem ilyen össze-vissza műszakjaim lennének, az annyira kicsinálna úgy lelkileg. Tehát.
1: Ez már az éjszakás, mert...
0: Hát az éjszakás
1: így
0: is
1: elég
0: meg. Persze, mert ez variáló úthat is. Azért Dublinban voltak érdekes pillanatok, amikor nem sokkal azután, hogy lefeküdtem aludni, már kb. Mehettem is vissza ugyanoda dolgozni. Szóval nem tudom, ezek azért furák. Jó, hogyha van egy olyan beosztás, ami rigorózusan tartalmazza egy bizonyos műszaknak a beosztását, és akkor nem kell ilyenekkel variálni.
1: De az a szép, hogy valakinek ez monoton, ugye már maga az, hogy minden, de kiszámítható is, mert tudod, hogy reggel 8-ra bemész, megcsinálod a munkádat, mindig van munkád, csinálod, 4 körül eljössz, hogy ahogy megvan egyezve, vagy 6-tól 2-ig.
0: Kicsekkolás, persze.
1: Vagy éppen délután, mert a két műszak is már sokkal másabb, mint egy éjszakai műszak, már az is.
0: Ne is mondd, valaki meg ezt bírja, meg csinálja.
1: Valaki imádja.
0: Valaki imádja.
1: És azt is, hogy vasárnap éjszaka megy be.
0: Őrület. Jó, de ezen a ponton ilyen
1: hétvégének már nincs
0: létjogosultsága.
1: Te is dolgozol hétvégén.
0: Persze, abszolút.
1: Én is szoktam.
0: Igen,
1: a rádióban. Igen. Nyilván nem 12 órás
0: a műszak. Nem, de azért megvannak a feladataink, amiket itt a stúdióban el kell végezni, és el is végezzük lelkiismeretesen, amennyire az erőnkből telik. Márpedig telik. Nekünk is dolgozunk, de ez mégse egészen ugyanaz, mint hogy valaki tényleg egész éjszakán keresztül dolgozik, hát mi azért nem egészen ezt csináljuk.
1: Nem, teljesen más, és ez az érdekes, hogy mennyi fajta,
0: rengeteg
1: tényleg, fél. És mennyi mifaj van, hogy
0: persze,
1: van, aki ügyeletes, tegyük fel, hogy otthonról, vagy vannak olyanok is, tudod, múltkor erre gondoltam bele, hogy már nagyon sok az ilyen otthoni munka, lehet, hogy annak már 2 éve, és ugye Új-Zéland nyitott egy ilyet, hogy a mindenki, nomádok, dolgozó nomádok, vagy digitális nomádok, hogy vannak
0: igen,
1: ilyenek,
0: igen.
1: És de hogyha tegyük fel, te most kiköltözöl, hogy onnan fogsz rádiózni, és 3 hónapig, vagy bármennyi időre, az hogy néz ki, hogy akkor hajnali 2-től hajnali 6-ig fogod csinálni az itteni műszakodat, ami egyébként délután 2-től 6-ig tart.
0: De pont ez az, hogy nem lehet ezt, tehát például egy rádiónak megvannak.
1: Persze,
0: a
1: hogy
0: kikötött
1: nem.
0: Műsorrendje. Most például ennek a műsornak kell következnie.
1: És így van, de ott azt is meg tudod csinálni, csak ott éppen hajnali 2 lesz, nem délután 2. Ugyanúgy megcsinálod, csak
0: kicsit máshol. Élőben bejelentkezel, csak ott ének vagy van. Hát nem tudom, úgy nehéz lett reggeli műsort csinálni.
1: Igen, nyilván így ez a rádió, ez más, de tényleg vannak ilyen digitális nomád munkák, amiket tényleg lehet, most hirtelen nem fogok neked mondani 10-et.
0: Nem, de van, persze, már annyi mindent lehet csinálni így távban, és szerintem amúgy valahol jó is. Nem, Nem mindig jó ez egyébként, de vannak szektorok, amiket most miért ne lehetne valaki, tudod, így egy laptoppal az ülében szépen megcsinálja a kis feladatait, meg minden, és tök jó, hát közben meg foglalkozhat bármi mással is, tehát hogy nem kell annyira iszonyatosan durván fókuszálni.
1: Múltkor egy ilyen vitába keveredtünk, vagy nézőpontok ütköztek, olyan szempontból, hogy ugye van, aki nagyon szereti a home office-t, hívjuk így, az otthoni munkát, és van olyan cég, akik már nagyon is ráálltak, hogy van, aki bármennyi home office-t mondhatni kivehet, mert mindegy, csak legyen kész a munka, meg van olyan is, akinél semmi. Lenne rá lehetőség, mert megvan a lehetősége, hogy otthonról dolgozzon, csak a munkáltató nem szeretné, mert úgy érzi, hogy a munka morál, meg a munka, minden is, meg az, hogy alapból a környezet, én is például szeretem azt. Múlt héten nekem online volt az egyetem, és nagyon ki voltam akadva, mert már nem vagyok úgy motivált, szerintem beszéltek mindenki nevében, nem úgy motivált az ember, amikor leül a gép elé, és igazából nem is nagyon kötelező belehallgatni, hanem majdnem kamerát se kapcsol, mikrofont se, mert nem bírja el a rendszer.
0: Majd tudom, hogy jelenléted nem is feltétlenül.
1: Nem is fontos.
0: Hát ez furcsa azért.
1: És ugyanígy a munkahelyeken is, hogy pont ezért sem, mert egyébként bementem az iskolába szombaton, csak ott realizáltam, hogy hát online van, szóval nagyon jó volt, de az, ameddig elkészültem, bementem az iskolába, fejbe felkészültem, felöltöztem, cipőt vettem, és hazamentem, és utána becsatlakoztam online, és mit csináltam? Levetkőztem, rövid nadrág, cipőt le, zoknit le, és kanapé.
0: De közben meg amúgy meg az jutott eszembe, hogy mégse egészen ugyanaz szerintem ez egy melóhelynél, mint egyetem.
1: Persze, hogy nem. Csak erre akartam rávezetni,
0: Szerintem egyetemen fontos a jelenlét. Hát amit a személyes jelenlét lenne igazán.
1: Szerintem ugyanúgy értékes. Fontos lenne a munkahelyen, és pont ez az. Nyilván nagyon függ attól, hogy
0: mi a meló,
1: meg mi a társaság. Igen, melótól inkább.
0: De inkább attól, mert hogy egy munkahelyen nem feltétlenül választhatja meg az ember a munkatársait, én is megkaptalak téged, meg a Gabit.
1: Nekem mondod? Tesszom, hogy egy főnyeremény.
0: Igen. Legalább így, amúgy lehet, hogy ezt távba kéne csinálnunk, és nem látnánk egymást,
1: és akkor mi süt a nap, mindenki figyeljen kifelé.
0: Igen, csak az a baj, hogy egymást mondani valójára, meg kénytelenek vagyunk odafigyelni, de hát ez borzalmas.
1: Az a baj, látom a nonverbális jeleket, amiket itt igen, felé mutat.
0: És rádióban nem jön át. Igen, nem jön át a szarkazmus az embereknek, sajnos. De mindenkivel közlöm egyébként, hogy mindenki csak szivatok. A Galvin kívül minden munkatársam. Ez is csak szívatás, a Gabit is imádom. Na, szóval visszatérve, nem is tudom már honnan jöttünk. Honnan, hogy szeretjük a munkatársainkat?
1: Nem, onnan, hogy a...
0: Nem, onnan nem.
1: Nem, az sose volt, ez nem téma, ilyen nincsen. Ez csak egy mítosz. Van ilyen? Mi? Hogy valaki szereti az összes munkatársát?
0: Kajak tudok egyet.
1: Én szeretem...
0: Hát egyébként például mi szeretjük, nem? Mi a munkatársunkat?
1: Hát most mondják neveket, akit nem. Te már mondtál.
0: Nem, mint hogyha olyan túl sokan lennék. Egyébként... Nincs olyan. Én imádok mindenkit.
1: Egyébként nálunk is
0: arcok.
1: Összejövünk, vannak ugye meetingeink, vagy vannak megbeszéléseink, de hívjuk így, mert ez komolyan hangzik.
0: Meeting.
1: Ez nagyon jól hangzik. Akkor azért találkozunk a munkatársakkal, de mi kellően keveset. Itt átadás átvételkor... Nem, egyébként a hírszerkesztő is, mikor itt van, akkor mi mindig beszélgetünk.
0: Nem azért.
1: Sokat, de mondjam. Úgy, hogy egyszerre vagyunk itt mindannyian, vagy legalább
0: az ritka.
1: Társaságnak az nagyon ritka.
0: Persze. Ilyenkor egyébként ritka. Amúgy, amikor megbeszélések és meetingek vannak, még száguldó riporterünkkel, Páfi Katival is tudunk szót váltani, hiszen ilyenkor ő is felüti a fejét, ezt most csak úgy kis kulisszatitokként mondom. Hogy nap mint nap a fergeteges tudósításait hallhatjuk itt a rádióban, de mi is csak olyankor látjuk, amikor nagy meeting van. Amúgy mindenki lót fut a saját dolga után is megy, de azért néha itt összejövünk a rádióba, és megbeszéljük a folytatást.
1: Hát, mert ez nem egy irodista munka, nem az, hogy
0: nem, kifejezetten
1: bent kell legyünk, és 84-ig. Ez egy másfajta munkakör.
0: Nem, ez másfajta
1: munkakör. De meg vagyunk így.
0: Meg abszolút.
1: Mi tényleg.
0: Szóval mi szerencsés helyzetben vagyunk egyébként. Hallottam már olyan sztorikat egyébként, ismerősök mondták, az egyik volt egy munkahely, ami, ahol egyszerűen mindenkivel kijött. Tehát ez pont az ellentéte, mint amit hallani szokott az ember, hogy
1: munkahelyi...
0: utálja a legtöbb munkat, munkahelyi konfliktusok, igen, meg súrlódások, és így ő is hasonlóan volt hozzánk, ő mindenkit bírt.
1: Ilyen is van. Én is szeretek pozitívan hozzáállni, mert én megcsinom a munkámat, és az, hogy valaki rossz kedve jön be, vagy valami, azzal nem tudsz mit csinálni.
0: Igen. Néha azért egyébként óvatatlanul az ember behozza egy ide is a stúdióba is néha a kedvét, meg minden, de azért igyekszünk, hogy pozitív vibe-okat közvetítsünk itt a Paks FM hullámhosszán.
1: És egyébként nekünk szerintem ebben a mi munkakörünkben ez nagy segítség, mert mi olyan zenéket játszunk, amiket akarunk, lehet, mi lejátszhatunk egy nagyon szomorkás számot,
0: igen,
1: de hogyha beteszünk egy nagyon vidám számot, akkor akarva akaratlanul, hát a zene az elvileg, Einstein vagy kimondta ő is, hogy ha az életében újra kezdeni, vagy hogy volt, hogy akkor többet foglalkozna a zenével.
0: Igen, hát ő
1: megtanulna az zongorázni, hogy mit mondott
0: konkrétan.
1: Ragyogóan
0: hegedült Einstein.
1: És hogy még többet foglalkozna vele, mert az agy meg minden hatás, ami a zene által, és ő egy nem kis agy volt.
0: Nem, de hát ezt mindenki mondja, és mi is érezzük. Hát a zene szerepe az brutális, mi a hatással.
1: Szóval a mi munkakörünk ez nagyon kivételes egyébként.
0: Nagyon, mi zenével foglalkoztunk 2 nappal.
1: De tényleg.
0: Konkrétan. Igen, és csúcs, azért szeretek itt az élesztőbe lejátszani olyan dalokat, amik esetleg mondjuk ritkábban mennek a rádióban, mert nagy erejű dolgok vannak itt még a mélyben, nem csak azok a slágerek, amiket naponta 15-ször hall az ember, hanem egy csomó minden más is, és nem tudom, szerintem biztos van olyan, aki üdvözli ezt a lépést. Mindenesetre a zene ereje, a zene hatalma, most ugye éppen most hunyt el Deák Bill Gyula, akiről itt megemlékeztünk kellőképpen a műsorban. Ő is egy olyas valaki volt, most tetszik vagy nem tetszik a zenéje, azt el kell ismerni, hogy a hangja brutálisan erős volt, és egy olyan szimpadi karizmával rendelkezett, ami rendkívül sok emberre hatással volt. Ez is nagyon durva amúgy. Egy szimpadi jelenlét.
1: Igen, tényleg. És imádják az emberek a zenét. És a koncert meg megint egy másik dolog, de már csak az is. Igen, az élőzene az meg megint ad egy plusz. De tényleg csak az is, hogy a rádiót az ember benyomja, és majdnem, hogy bármi szólhat, ahogy mondtad, hogy annyi szerteágazó zene műfaj van. Rengeteg. Van az, amit az ember elvileg, van az a fajta, ezt te is szoktad, vagy szoktuk erről beszélgetni, hogy vannak a kedvenc előadók, meg vannak azok, amiket nehezen tűr meg az ember, de lehet, hogy ez a túlhallgatás van az, amikor már túlhallgat
0: hát
1: az persze, ember.
0: Persze, az van, az van, a jelenség abszolút fel.
1: Meg van az, amit egyszerűen nem bír az ember.
0: És olyan is van. De ez is függő, tehát így nekem rengeteg embere olyan választja. Dal van, amit nem bírok elviselni, ettől független egyébként sokan meg bírják, de hát fordító is van olyan, ami én rajta vagyok, meg minden, de hogy közben meg érted, hogy nem feltétlenül hát
1: sok
0: rajta. Sokszínűség, persze. És az ízlés fogalma jön be itt a képbe, ami egy olyan metafizikai téma, amiből 2 élesztőt is fúra ki.
1: Igen.
0: Durva dolog az ízlés, hogy az hogy alakult-e jó ég. Hát én gyerekkoromban szívtam ezt magamba egyébként. A legtöbb az ott alapozódott meg, hiszen szüleim nagyon nagy zenerajongók, főleg apámtól kaptam a Pink Floydtól elkezdve a mindent, hát ott fantasztikus jó minőségben hallgattam a zenét egész gyerekkoromban. Illetve anya révén kórus koncertekre jártunk, meg ilyenek, szóval volt a zenével, ki lettem téve a zene hanghullámainak már gyerekkoromban, és onnan ott alapozódott meg ez az ízlés szerintem.
1: De amúgy, ha meg ide megyünk a gyerekneveléshez, vagy a neveléshez, akkor milyen érdekes, hogy egy-két gyerek meg hiába, nem tudom, hogy hol van elrontva, de hiába van olyan környezetben, nem azt mondom, hogy megutáljam, mert én nem szeretem azt a szót, hogy megutálsz valamit, de eltávolodsz tőle, vagyis
0: igen.
1: Egyszerűen eltávolodsz tőle, igen. Eltartod magad
0: ilyen is
1: attól
0: van.
1: A dologtól.
0: Hát ez meg szerintem...
1: Mondjuk a zenétől nehéz, nem azt
0: a
1: mondtam.
0: A zenétől nehéz, igen.
1: De arra de rávenni, hogy holnaptól akkor csellóz, mert az is olyan, hogy mindenki, aki elkezd a zeneiskolában itt Pakson is valami, választhat, hogy gitár, zongora, aztán 2 leg, igen. És akkor utána a fúvósok, és lehet választani, és valakinek ez jobban belejön, valakinek ez.
0: Az egyik kedvenc előadóm, aki egyébként goát játszik, de fantasztikusan gitározik is, meg mindenféle zenében benne van. Ő is egy ilyen művész családból jött, kitetováló művész volt a faterja, meg ott mindenki valami kreatív dologgal foglalkozott. És És neki is gyerekkorában azt mondták, hogy valamit választania kell. Mármint, hogy vagy egy hangszert, vagy kezdjen el rajzolni, hogy valamit csináljon. És így felfedezte, hogy addig, amíg gitározik, a gitáron gyakorol, addig nem bízzák rá a mosogatást, meg a ház körüli teendőket, és így azért kezdett el gitározni, meg zenével foglalkozni, mert felfedezte, hogy addig nem cseszegetik.
1: De ugye, hogy a gyerek agya az mennyire...
0: Teljesen másképp.
1: És ez a fordító pszichológia igazából a neveltetésben, hogyha a szülő ezt észreveszi, akkor hát nyilván nem baj, hogyha segít a gyerek a házi munkában, de...
0: Igen, de... De hogyha annyira érdekli a gitár, akkor csinálja csak. Igen.
1: Persze, inkább igen. Az.
0: Aztán tudod, hogyha ezzel foglalkozol sokáig, akkor egy idő után meg már annyira meg is szereted, hogy akkor már nem csak ilyen kis cselből gitározgatott,
1: igen.
0: Hanem akkor már komolyan.
1: Nem elmélyíted.
0: Elmélyítette, persze. Így minél kevesebb házi munkát bíztak rá exponenciálisan. Na, átveszed a terepet lassan?
1: Átveszem, ma jön a 90-es óránk itt a Best of
0: péntek van, ha már a zene elejénél tartunk, a 90-es években. Nagyon dilis dolgok történtek a zenében, úgyhogy most...
1: Kettőtől pedig szabad péntek.
0: Úristen, egy retteget szabad péntek. Mi lesz hétvégén?
1: És te mit csinálsz hétvégén?
0: Én például Best of Start fogok szerkeszteni.
1: Hát most írtál, arra gondoltam, hogy azt mondta, hogy Balaton nem ész persüt a nap.
0: Nem, most itt fogok Pécsen lazulgatni, vasárnap pedig átugrunk Szálkára Faterhoz.
1: Pécsen vagy Pakson?
0: Nem, Pakson, bocsánat.
1: Oh, ja, jó.
0: Pécset mondtam már jelenleg.
1: Honvágyad van Pécsen.
0: Ez itt a Pécs FM. Nem a Pécs FM, ez itt a Paks FM, és most Ábi következik egészen 2 óráig, egészen Gabiék eljöveteléig tartod itt a frontot. Utána pedig kiürül a stúdió, kiürülnek az utcák, és kezdetét veszi a szabad péntek.
1: És jön a Szüreti Fesztivál itt a környékünkön mindenhol, szóval igen? Program is van egy csomó.
0: Van, persze.
1: Jön az ősz, berobban az ősz.
0: Hozó programajánlót?
1: Persze. Jó. Sokat beszélgetek ilyen őszi programokról majd, hozzak ilyeneket.
0: Jó, számos őszi program rendelkezésetekre fog állni. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek. Most itt nagy sebben lobbal elhagyom a stúdiót, és átadom Ábinak a terepet. Ez volt az élesztő. Beszélgettünk mindenféléről, volt dalpremiérünk, és Deák Bill Gyuláról is megemlékeztünk. Most pedig Neo következik. A magyar elektro titánoktól fogjátok hallani az Everybody Come On-t, egy tökéletes lezáró szerzeményt. Az elmúlt óráknak egy tökéletes lezárása lesz. Én pedig Gracza Levente vagyok, és legközelebb vasárnap a Best of Starban találkozhatok velem. Legyen király hétvégétek! Sziasztok, srác!
2: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni!

0: Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
2: Hello, hétvégén top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kecel.

0: legyétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: Elmúlott fél tíz, Levi után veszem át Paks FM stúdióját, és hozom a jó hangulatot egy-két jó zenével, mint például Katy Perry, Ewing vagy Zomber is itt lesz. Aztán megnézzük, hogy milyen időjárás vár bennünket a hétvége folyamán. Kezdjük is!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, a szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8 és 16, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkül a nyugati délnyugati szél, hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25 és 30 fokot mérhetünk.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!
2: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks FM. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Hello, hétvégén Top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kecel.

0: legyétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks után dilatáció szerkezetet javítanak, a 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik. A 6-os főúton Tolna és Szekszárd között a 136-os kilométer környezetében az út menti növényzetet gondozzák, mozgó terelés mellett dolgoznak, ezért útszűkületre készüljenek. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között a 103-as és a 117-es kilométer közötti szakaszon kaszálják az út menti növényzetet, a munkavégzés idején útszűkületre kell számítani. Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák az 51-es főúton, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 56-ös főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es és a 21-es kilométer között kaszálnak. A munkaterületnél mozgó terelés lassítja a közlekedést. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát 10 óra után pedig Alex Warren kezdi meg, és az Ordinary-t hozza el nekünk itt a Paks FM-en.

0: Bell. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
4: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az autolargo szalonjai.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán Terca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
6: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
5: Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-i kajdacsi szüreti felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra múlott, megkezdjük ezt az órát, és a Paks FM-en péntek van, így nem sokára jön a hétvége. Ezzel a tudattal menjen mindenki ma, és csinálja a dolgát. Ebből az alkalomból el is mondom, hogy milyen lehetőségeink vannak programok terén, hiszen hétvégén se unatkozzunk, de dolgozni se nagyon, erről tessük, hiszen a hétvégén jó pihenni és kikapcsolódni. Zenében pedig jöjjön most Alex Warrantor az Ordinary.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 19-én szombaton 15 órától jön a születi felvonulás Szekszárdon. Pakson szeptember 19-én koncert lesz a Csengéd Énes Kulturális Központban, 18 órától szombaton Oswald Marika a tűzről pattant. Szombaton szeptember 19-én Simon Tornyán is születi felvonulás lesz, és bár Kalocsán megkezdődik a Paprika és Gasztrofesztivál. Szeptember 18 és 19-e között lesz többek között Irie Mafia koncert és zenevonat, szuperkoncert az LGT sztárjaival Kalocsán az Érsekkertben. Szeptember 24-én Pakson Színház, Magyarok Dalszínház, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternoszki Béla rajzfilmje alapján musical. Szeptember 24-én 19 órától Csengéd Énes Kulturális Központban Pakson. Szeptember 25-én jön az Egészségnap Bölcskén, mert az egészség a legnagyobb érték. Szeptember 25-én a Bölcskei Rendezvényházban, reggel 8-tól délután 3-ig. Szeptember 26-án Kalocsán lesz koncert, 18 órától Rákász Gergely, Mozart és Orgona koncertje hallgatható és látható. Szeptember 26-án Pakson véradás lesz a Csengéd Énes Kulturális Központban, 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án Szekszárdon énekverseny lesz, Gemenc hangja 2026, könnyűzenei énekverseny diákok részére popdal és musical kategóriában. A helyszín a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme. A program 10 órától kezdődik szombaton.
0: Még több helyi program a Paks FM

Donától szólt a Mozdőre 2007-ből, és ha van valami, ami igazán szeptemberi Magyarországon, az a szüret, és már most tényleg benne vagyunk a szezon közepében, tegnap kezdődött, és egészen vasárnapig tart a szexárdi szüreti napok. A programon természetesen ott van a bor, a gasztronómia és a szüreti felvonulás, de idén koncertből sincs hiány, ma este például Jude Law is fellép, a hétvégén pedig többek között LL Junior és a Hooligans színpadra áll. A szüreti időszak egyébként régen nem csak a munkát jelentette, hanem igazi közösségi eseményt is. A szőlő leszedése után gyakran jött a felvonulás, a zene, a tánc és persze a mulatság. Szóval ha valaki azt kérdezi, mikor kezdődik igazán az ősz Magyarországon, szerintem a válasz egyértelmű, amikor megjelennek a szüreti fesztiválok. És a környékünkön nem csak Szexárdon, Simon Tónyán is lesz szüreti napok és fesztivál. Mindenki keresse meg a közelében a legjobb lehetőséget, és élvezzük kicsit Magyarországon a szüreti napokat. A folytatásban pedig jöjjön Gordótól a Loco Loco.

A magnakum Laudétól szólt a te, a hőmérséklet és én. És maradunk az őszi témáknál, hiszen ha ősz, akkor nem csak szület, akkor a tök is szóba jön. És nem kell hozzá megvárni a Halloween-t, ma kezdődik a 22. Őrségi Tök Fesztivál, amely vasárnapig tart, és több őrségi település is bekapcsolódik a programba. Az őrségben az olajtök különösen fontos termény, és a fesztiválon nem csak tökfaragás van, lehet látni a hagyományos tökmag köpesztést és a tökmag sajtolást is, természetesen tökös ételekkel és vásárral együtt. Az egyik legismertebb helyi különlegesség a tökmagolaj, amelynek sötét színű színe és erős, diós íze van. Régen sok család saját maga készítette, és az őrségben ma is komoly hagyománya van. Úgyhogy ha valaki ma hivatalosan is őszi hangulatba szeretne kerülni, arra az Őrségi Tök Fesztiválnál nehéz jobb programot találni, de itt van nekünk a Szekszárdi Szüreti Fesztivál is, a Szüreti Napok, ami talán most egy közelebb is van nekünk. Mindenki válasszon, programból van nekünk rengeteg a hétvégére, és ősz van, szóval van nekünk tökös napok, és vannak a szüreti napok az egész ország területén. Nehogy otthon maradjatok ilyen jó programok mellett. Zenében pedig folytatjuk én Martin Garrix-től és Carolina Lyre-től a Smile.

Bass Frequencies-től szólt a Back to You, most pedig egy kis közérdekű információt hozok Pakson a fő utcán. A rendőrök dolgoznak és kiveszik azokat, akik esetleg gyors hajtnak, vagy nincs becsatolva az övük a rendőrségnél, de még a körforgalom környékén. Civil rendőrautóból pedig azt is nézik, hogy ki az, aki kivehető. Mindenki figyeljen, vezessünk óvatosan, ők minket szolgálnak, figyeljünk ezen a környéken is. Folytassuk zenével, jön a Walmarttól a Szívnak.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks után dilatáció szerkezetet javítanak, a 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot lezárták. Iván Dárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő-elosztó pályára terelik. A 6-os főúton Tolna és Szekszárd között a 136-os kilométer környezetében az útmenti növényzetet gondozzák, mozgó terelés mellett dolgoznak, ezért útszűkületre készüljenek. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között a 103-as és a 117-es kilométer közötti szakaszon kaszálják az útmenti növényzetet, a munkavégzés idején útszűkületre kell számítani. Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák az 51-es főúton, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 56-ös főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es és a 21-es kilométer között kaszálnak, a munkaterületnél mozgó terelés lassítja a közlekedést. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekött. Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
3: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott évértékelő beszédében. Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM ZRT hosszú futamú deviza és forint kötelezettségeinek BBB szintű befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings, írja az MTI. A nemzetközi hitelminősítő a döntés indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adós profiljának változatlan, BBB szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású BBB szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz. Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal BBB minuszra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené áll a hitelminősítő szerdai elemzésében. Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
2: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
1: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
3: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutálatom futóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutálatom versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elmúlott 11 óra is, folytatjuk a Paks FM slágereivel, továbbá egy-két érdekességgel és helyi interjúval is. Érdekességnek például, hogy a Transformers 1 már 40 éve, hogy moziba került, illetve van nekünk világnapunk is. Annyit elmondok, hogy étellel kapcsolatot és a hamburger és a sajtnak a keveréke, vagyis nem más, mint a sajtburger világnapja is van. De hogy ez hogyan is jött, ezekre még jobban kitérek, addig maradjatok velem. Addig jöjjön Kygo-tól a Save My Love.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Lengyel Johannától szólt az Egyenes út, és Egyenes úttal került a Transformers is 40 éve 1986-ban a mozikban, de ez nem más volt, mint az animációs a The Transformers The Movie. Az évfordulóra tegnaptól, szeptember 17-től több országban ismét mozivászonra került, ráadásul felújított 4K-s változatban. A film ma már kultikusnak számít, a Transformers rajongók között pedig az eredeti bemutatáskor nem aratott óriási sikert. Az egyik érdekessége, hogy Orson Welles, legendás színész, utolsó filmes szerepe is ehhez kapcsolódik, ő adta Unicron hangját. Szóval Optimus Prime, Megatron és a többiek most 40 év után ismét visszatértek oda, ahol igazán nagyok tudnak lenni, a mozivászonra. Mi most a mozivászont nem nézzük, mi most hallgatjuk a zenéket, jön Alan Walkertől a Better Off.

0: Szóval a Tibitől szólt a Nekem Így Jó, most pedig hozok egy interjút, hiszen szeptember 15-én Pakson a Csengédényes Kulturális Központ könyvtár galériájában Janikovszky 100 címmel hallgattak felolvasó estet az érdeklődők. A zenés irodalmi estén Janikovszky Éva felnőtt olvasók és öreg gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallható felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as és 70-es évekből. Az előadás után Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Darva Kristóf zenész, zeneszerzővel, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is.
1: Ezekben a percekben ért véget Janikovszky 100 zenés felolvasó színház előadása itt Pakson a Csengédényes Kulturális Központ könyvtár galériájában. Nagy érdeklődés közepette Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martinkovics Máté adták elő Janikovszky Éva 100. évfordulójára rendezett esteteket. Beszélgető partnerem Darvas Kristóf. Kristóf, mit láthattak, hallhattak a nézők, érdeklődők?
2: Ez egy ilyen körülbelül 80 perc hosszú felolvasó színházi előadás volt. Janikovszky szövegek, és közéjük beékelve néhány dal. Én a zongorista vagyok ebben a történetben, tehát én elsősorban a dalokat kísértem, de mivel nagyon szeretek felolvasni, ezért hagytak engem is, hogy szövegeim is legyenek.
1: Mikor és hogy mint verbúválódott ez a társaság?
2: Hát ennek volt egy előzménye, Janikovszky piknik, amit pár éve csináltunk, ezt a Máté találta ki, és ő szervezte meg. Az egy ilyen egésznapos program volt a budapesti Janikovszky Éva Parkban, ahol én zenéltem, de voltak felolvasások is, és illetve az égig érő fűt levetítették egy házfalra. De volt táncháztól kezdve mindenféle még.
1: Ezzel a programmal tulajdonképpen járjátok az országot?
2: Igen, igen, ez egy ilyen utazó előadás, tehát ahova hívnak, oda megyünk.
1: Neked milyen kötődésed van Janikovszky Évához?
2: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
1: Az est folyamán melyik az a rész, amelyik legjobban megragadott téged?
2: Amit talán legjobban szeretek, amikor a György Zoli felolvassa, akire ütött ez a gyereket. Ez azt hiszem a műsornak egy ilyen fénypontja, amit nem lehet nem szeretni. Ugye akire ütött ez a gyerek, az egy kamasz fiúnak a szemszögéből előadott történet, tehát egyes szám első személyben, és talán ezt nagyon szeretem Janikovszkyban, hogy annyira jól tud különböző nemű, meg életkorú, meg típusú emberekbe bebújni, hogy ilyen nagyon hiteles, tehát a lemez két oldalában is ezt szeretem egyébként, hogy ilyen nagyon különböző karakterek vannak, és így a szövegből szinte megjelenik előttem a vizuálisan az, aki elmondja.
1: Rólad mit kell tudni?
2: Én szabadúszó zenész vagyok, zongorista elsősorban, de a tangóharmonikán is játszom, ugye a könnyű műfajban, tehát nem nincs se klasszikus, se jazz képzettségem. Viszont elég, hát már olyan 25 éve körülbelül a színházban is zenélek, a szüleim színházi emberek, tehát nagyon magától jött, meg különböző zenekarokban. Hát Rutkai Borival játszom a gyerekműsorban, mostanában Falusi Mariannal szoktam zenélni, meg többekkel.
1: Jövőt illetően vannak-e valamiféle vágyaid, álmaid, amit úgy szeretnél megvalósítani, vagy elérni?
2: Hát én most így 40-es éveim közepén iskolapadba ültem, mert beiratkoztam a Free SFE zeneszerzői osztályába, ami egy 2 éves képzés, és 1 év volt eddig, tehát na, a zeneszerzői részt szeretném magamnál erősíteni, mert szoktam néha zenét szerezni, de ritkán is kapok ilyen megbízásokat, úgyhogy ezeket a skilljeimet szeretném még erősíteni.

Bolányi Zsuzsi és Mr. Worovszkitól szólt a fodrász. És hát ahogy mondtam, és mindig is van nekünk, van ma is világnapunk, és ha valaki már keresett egy jó kifogást a hamburgerre, meg is érkezett, de ez nem a hagyományos hamburger, ahogy már mondtam, hanem a sajtos verzió, amit úgy ismerünk, hogy sajtburger, és Amerikában tartják ma hol máshol a sajtburger napot. Az egyik legismertebb eredet történet szerint az első sajtburger akkor született, amikor egy fiatal szakács egyszerűen rátett egy szelet sajtot a hamburgerre, hogy egy kicsit feldobja. A sajtburgerből azóta azért elég komoly műfaj lett, készült már belőle virágrekord példány is, több mint 900 kg-os óriás burgert is dokumentáltak. Nálunk ettől még nem lesz munkaszüneti nap, mint ahogy Amerikában, de egy sajtburger azért beleférhet. Mindenkit buzdítok, hogy a hétvége kapcsán így pénteken mi is megérdemlünk egyet, már rendelem is az ebédhez. Hiszen lassan ebéd, déltől pedig jön nekünk a Best of 90-es óránk, maradjatok velünk! If you're...

0: a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith. I'm way too good at
3: goodbye. Hey, it's Camila Cabello.
4: We are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
5: Paks FM.

Amy Winehouse zárja a 11 óránkat a Rehab-bel, most pedig jön a Deles összefoglalónk. Mindenkinek jó étvágyat, a hírek után pedig déltől egyig jön a Best of 90-es évek, hiszen péntek van, elsőként majd Lenny Kravitz jön, és a Fly Away 1998-ból.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: De jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számokat.
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köztestületként tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről szóló kormányzati bejelentést, és várja a jogszabálymódosítások részleteit. A szervezet szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és a kapcsolódó finanszírozás átalakítására, amelyet csökkenthetők a mikrovállalkozások terhei és a gazdasági súlyhoz jobban igazodó arányosabb hozzájárulási rendszer hozható létre. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
6: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2 mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
5: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
7: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot és egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér napjává, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
8: Megkezdjük a Best of óránkat déltől egyig, ma pénteken csak a 90-es évekből játszom. Itt lesz velünk Lenny Kravitztól, Enigmától a Republikon át, még sokan mások, és még a Bikini is elhozza nekünk a Kivisz majd hazát. Nem is húzom az időt, kezdjünk bele, jön Lenny Kravitztől a Fly Away.
0: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencián.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

Az ő Carolina szólt a jamaikai reggi zenésségi áttörést hozó slágere, amely 1993. januárjában jelent meg debütáló Pure Pleasure című albumának vezető kislemezeként. A dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, és ez volt az első Shaggy négy Egyesült Királyságbeli listavezető dala közül. A szám valójában egy feldolgozás, az eredeti verziót a The Fox Brothers rögzítette, még 1960-ban és skate reggae történelem egyik legfontosabb mérföldköveként tartják számon. A következő dal pedig az Oh La La, Rod Stewart 1998-as feldolgozása, egy érzelmes, tisztág és korábbi zenekara a Face előtt. Bár a dalt eredetileg 1973-ban adták ki, Rod Stewart akkoriban nem szerette az énekhangját a felvételen, így végül Ronnie Wood énekelte fel a Face album verzióját. Stewart 1998-as verziója a When We Were The New Boy című albumon jelent meg, azaz az Egyesült Királyságban a Top 20-as listára is felkerült. Szóljon most a Best of 90-es óránkban az Oh La La La Rod Stewarttól 1998-ból.

A Kivisz haza nem csak a bikini egyik legnagyobb slágere, hanem a magyar rock történelem egyik legfontosabb core dokumentuma is, amit most betettünk ide. A Best of 90-es óránkban 1991-ből szólt ez a sláger. A dal mögött komoly művészi koncepció, mély társadalmi üzenet és érdekes zenei háttértörténet húzódik meg. A dal 1991-ben jelent meg a Sötétebbik oldal című album nyitódalaként. A lemez a rendszerváltás utáni közvetlen időszakban született, amikor a kezdeti eufóriát felváltotta a kiábrándultság. Az emberek az ígért gazdasági csoda helyett a bizonytalanság, a munkanélküliséggel és az elszegényedéssel szembesültek. A dal címe és szövege ezt a kollektív elveszettség érzés szimbolizálja. A következő dal pedig a Please Forgive Me, Bryan Adams 1993-as hatalmas sikerű power balladája, amely a So Far So Good válogatás albumban jelent meg új dalként. A Robert John Matt Langell közösen írt szerzemény világszerte uralta a slágerlistákat, és Adams egyik legismertebb romantikus dalává vált. A stúdióban rögzített ikonikus videóklipben az élőben zenélő együttes mellett egy kis testű kutya is szerepel. A dalszöveg egy mély elsöprő szerelemről és a tehetetlen érzelmekért való bocsánatkérésről szól. Szóljon most Bryan Adams-ről, Please Forgive Me 1993-ból.

0: Bonbontól szólt az Érezd Magad Jól 1998-ból, ezzel zárom is a Best of óránkat, ami így péntekenként megszokhattuk már a Paks FM-en, csak a 90-es évekből szól és játszok számokat. Egy órai hír összefoglaló után pedig jövünk és megállás nélkül az all-time slágerekből válogatok nektek, maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák, csak a Paks FM-en.

0: Gellérrel és most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 18-án pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén járt a Paks 2 vezérigazgatója. Német kér kulturális napjává nyilvánították szeptember 1-jét az USA-ban. A demokráciát tanulják a diákok Gerjenben. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
2: Ez a globális seregszene az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelés jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2 mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
1: Német kér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-jét. Az eseményre a német kéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
3: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
0: Paks FM hírek.
1: Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
4: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
1: Romhányi Károly Gerjenkő polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
5: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
1: Október 23-án rendezik meg Nagy Dorogon a Mezőföldi Mozaik őszi teljesítménytúrát, amelyen 15, 25 és 35 kilométeres távok közül választhatnak a résztvevők, adta hírül a település a közösségi oldalán. A túra Nagy Dorogról indul, és többek között Bikácsot, Kistápét, Németkért és Györkönyt is érinti. A teljesítménytúrán részvételre előnevezés vagy helyszíni nevezés lehetséges. Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-ei kajdacsi szüreti felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutál atomfutóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutál atom versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: Visszatértünk az egy órai hírösszefoglaló után, és a Best of óránk után, ami déltől egyik csak a 90-es évek volt. Ebben az órában pedig folytatjuk, elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak. Arról már beszéltünk, hogy itt az ősz, jönnek a tökkel kapcsolatos fesztiválok, tökfaragás, és a Halloween is, ami Európában is kezd egy kicsit beivódni a tudatba most már. Illetve a születi napok is már mennek országszerte és a környékünkön is, illetve az időjárásról is beszélek egy kicsit. Zenében pedig nincs megállás, elsőként jön Lolo Yang és a Messi.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 19-én szombaton 15 órától jön a szüreti felvonulás Szekszárdon. Pakson szeptember 19-én koncert lesz a Csengéd Énes Kulturális Központban, 18 órától szombaton Oszfald Marika a tűzről pattant. Szombaton szeptember 19-én Simon Tornyán is szüreti felvonulás lesz, és bár Kalocsán megkezdődik a Paprika és Gasztro Fesztivál. Szeptember 18 és 19-e között lesz többek között Iron Mafia koncert és zenevonat, szuperkoncert az LGT sztárjaival Kalocsán az Érsekkertben. Szeptember 24-én Pakson Színház, Magyarok, Dalszínház, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternoszki Béla rajzfilmje alapján musical. Szeptember 24-én 19 órától Csengéd Énes Kulturális Központban Pakson. Szeptember 25-én jön az Egészségnap Bölcskén, mert az egészség a legnagyobb érték. Szeptember 25-én a Bölcskei Rendezvényházban, reggel 8-tól délután 3-ig. Szeptember 26-án Kalocsán lesz koncert, 18 órától Rákász Gergely, Mozart és Orgona koncertje hallgatható és látható. Szeptember 26-án Pakson véradás lesz a Csengéd Énes Kulturális Központban, 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án Szekszárdon énekverseny lesz, Gemenc hangja 2026, könnyűzenei énekverseny diákok részére popdal és musical kategóriában. A helyszín a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme. A program 10 órától kezdődik szombaton.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat, napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, a szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8 és 16, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkül a nyugati délnyugati szél, hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25 és 30 fokot mérhetünk.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a

örömeltől szólt a csillagom, és ma 43 évvel ezelőtt, szeptember 18-án 1983-ban történt valami, ami akkoriban nagy dolognak számított a rock rajongóknak. A Kiss tagjai először jelentek meg együtt az MTV kamerái előtt, a híres arcfestékük nélkül. A zenekar addig közel egy évtizeden át szinte teljesen a maszkokra és a különleges figurákra építette a megjelenését, Gene Simmons démonként, Paul Stanley pedig a csillagokkal a szeme körül vált ismerté. Aztán 1983-ban úgy döntöttek, hogy új korszakot kezdenek, és egyszerűen megmutatják az arcukat. Ma már egy híresség arcát lehetetlen lenne éveken át titokban tartani. Elég lenne egy telefon és 5 perc a közösségi médiában. A Kissnek viszont annak idején sikerült, ezért 1983-as leleplezés valódi televíziós esemény lett. Így nosztalgikus hangulatban játszom is tőlük az I Was Made.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
2: Ez a Paks FM.

0: New Level Empire és a Groove House közöse szólt, miért lettél más 2025-ből, és az óránk lassan 2 órát üt, így én el is búcsúzom, az elmúlt 4 órában Strasser Ábner volt itt a Paks FM stúdiójában, a műsorvezető, 2 után pedig jön megszokottan a szabad péntek, fogadjátok szeretettel a stábot, mindenkinek jó hétvégét és további szép rádiózást, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább!
4: Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott évértékelő beszédében. Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM ZRT hosszú futamú deviza és forint kötelezettségeinek BBB szintű befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings, írja az MTI. A nemzetközi hitelminősítő a döntés indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adós profiljának változatlan, BBB szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású BBB szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz. Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal BBB minuszra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené áll a hitelminősítő szerdai elemzésében. Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
7: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik, vagy összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
6: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
8: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. katonfutáson és 13. brutálaton futóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutálaton versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez, és indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk.

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 11 perckor megkezdjük eheti szabad péntekünket, és ebben a két órában bizony Deák Bill Gyula slágereit fogom majd játszani, vagy fogjuk majd játszani, tekintettel arra ugye, hogy a tegnapi napon sajnos egy legenda távozott innen a földről, és itt van velem a stúdióban két másik legenda,
2: Strasser Tamás.
1: Szia, Tamás.
2: Szia, de úgy lett volna helyes, hogy Weiss József.
3: És a két másik legenda. Kösz szépen, tehát Weiss József, sziasztok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Én pedig Harmat Gabi vagyok, és hát akkor megkezdjük az eheti szabad pénteket, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk, mint mindig, a közélet történéseiről. És szerintem kezdjük először is ugye a dízeleseknek nyújtandó támogatásról, mert hogy a kormány havi 5000 forintos támogatást adna az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, illetve a mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé tenni a gázolaj jövedéki adóját. És felmerül a kérdés bennem, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy pénzt osztani autózásra az jó? Az egy felelős gondolkodás? Az egy felelős kormányzati intézkedés?
2: Én nem értem a Gabit, hát máskor annyira szociálisan érzékeny is, hogy hát szegény emberek nem tudnak munkába járni, nem tudnak elmenni kirándulni.
3: Így van, így van a mondás is, szegény ember dízel, s főz.
2: Igen,
3: ugye? Dízel főz.
2: Igen. Nem, dízzel.
3: Ja, dízzel főz.
1: Na, jó, de most a viccet félretéve, mit gondoltok erről? Ez egy felelős kormányzati magatartás? Vagy nem emlékeztet ez minket Orbán Viktorra, jóságos Orbán Viktorra, aki egyébként megsegít mindenkit, akinek a kényelméről le kéne mondani.
3: Orbán Viktor cáratyuska.
2: Tehát most komolyan gondolod, hogy nekem ilyen kérdéseket felmersz tenni, aki kőkemény piacpárti és alapvetően minden...
3: Van nálad egy stopper. Tehát 8,5 percben határozott meg, tehát interpellálhatsz, Tarsi.
2: Nem, hát egyszerűen nem, én minden támogatás ellen vagyok, tehát ami torzítja a piacot, és egyébként nem arról szól, hogy valakiket felzárkod, tehát nem szolidális és szociális alapon van, ugye nincs értelme, kidobott pénz.
3: Na de ez erről szól, hogy akinek olyan dízelautója van, valahol próbálták meghúzni a határt, okay, jusson a
2: mama,
3: is, maradjon is.
2: Mama egyébként dízel BMW-vel jár, de fosik, ezért mini dízel BMW-je van, ha szerinted mennyire rászorult? Egy éves.
3: Értem, tehát ha
2: 20 tudom, millióért.
3: Nagyjából egyforma a véleményünk erről, én azt gondolom, hogy ezzel az árkompenzációval gyakorlatilag semmit nem csináltak, próbáltak, hogy csitítani a hullámokat, mert az ellenzékben levő Fidesz most az óla 490 forintok a mit tudom, és akkor próbáltak, hogy na azért valamit adtunk, ami szerintem, hogy az előző kormányzati intézkedés...
2: 1/2-re, mert soha nem fogod utána lemosni magadról. Hát az, hogy mi... Tehát arra értem. Nagyon vigyázzál, mert utána nem tudod lemakarni magadra a dolgokat.
3: Tehát ugye ne felejtsük el, hogy például az ársapka, meg az árstop, az mit tudom, 160 milliárdos deficitet termelt, ez meg 20. Tehát 20 milliárdba kerül nagyjából, hogyha tényleg decemberig ugye mindig 5000 forintot egyes embereknek odaadnak. Tehát messze nem az a terhelés a költségvetésbe.
2: De, 20 milliárd.
3: De igen. Jó,
2: de jó, hogy 10 milliárd. Oké, de 10 milliárdot adunk a gyerekek, a szociális szektorba dolgozó.
3: Én egyébként sem, valóban ez egyet kell értenem, én nem nagyon szeretem az ilyeneket, amikor valakit támogatnak, mert azt a másik társadalmi réteg fizeti ki. Tehát ez nem az állam.
2: És nem várunk érte semmit, érted? Mert ha várunk érte valamit, hogy kapsz oktatási segélyt, mellé teszünk egy pedagógus, de akkor elvárjuk, hogy zárkózz fel és legyél hasznos tagja, akkor rendben van, akkor vállalom. Tehát én leszek az első, aki megszavazom. Így nem. Tehát
3: de
2: nem...
3: hát ez akkor lett volna, és oké, kapsz 5000 forintos támogatást.
1: De
3: nem, de mit tudom én, igazoltan azt mondod, hogy oké, most ennyi van az autódba, ennyi szoktál havonta, és igazold le, hogy ennyivel kevesebbet mész.
1: Igen,
3: akkor támogatom.
1: Igen,
2: hát ennek az, már van valami értelme.
3: Az, hogy igen, egyébként amikor volt az ársapka dolog is, hogy ezt beszéltük ez akkor is, hogy 20%-kal megnőtt az üzemanyag fogyasztás.
2: Ahhoz képest, amikor 80%-a volt az üzemanyag ár, érted? A 480 forintos.
3: Tehát, hogy valahol, hát jó, abba beletartozott az is, azért ne legyünk igazságtalanok, a tranzit. Tehát amikor jöttek erre
2: azok nem kapták meg.
3: Ja, tényleg.
2: Azok nem kapják meg.
3: Jó, de azért a határon túlról azért jöttek, meg volt magyar rendszám,
2: igen, többi. Biztos.
3: Jó, az annyi nem.
2: De... Na, de kiestek a szlovák rendszámos magyarok, amikre lelóg a Nagy Magyarország. De,
3: volt ez, igen. És rajta van, de azért lóg le, mert le kell ragasztani a rokkant matricát is rá, hogy tudjon parkolni az X8-as BMW-vel. Igen. Hogy ezt ismerjük, ezt a vállalkozói, igen, réteget. Én nem tudom, én ezt az egészet kihagytam volna. Én ez egy az, hogy havi 5000 forintra senki sincs kisegítve.
2: Igen.
3: Sokkal többe kell ez az államnak, ez az egész hercehúrca, meg ez az egész...
2: És jobb helye lehetne a pénznek.
3: Igen. Abszolút. És akkor most ilyenkor ugye nyilván ez ellenérzés szül, hogy azért, mert nekem benzines autóm van, 34 éves, akkor én most nem is vagyok olyan. Tehát mindig, nincs olyan, hogy csak egy a társadalom egy szeretét támogatom bármivel is, mert azt az összes többi fizeti ki.
2: Lehetne, de akkor legyen jó körülhatárolva, és azon az alapon, hogy ez egyébként társadalmiak több hasznot fog hozni. Uh-huh. Tehát a felzárkóztatás és a nem lesüllyedni hagyás, az ilyen. Mert az előbb-utóbb, ha jól csináljuk...
3: Hát ebbe próbálták csomagolni, és valószínűleg tehát ezzel
2: hát
3: is lehet
2: ezt... Össze.
3: Igen, ezzel is próbálták magyar, hogy oké, tehát a csórók, aki dízelautó, stb., mert a dízel magasabb. Tehát én ezt látom, hogy ugye voltunk most a Balkánon, és ott azért olcsóbb valamivel. Tehát a horvátoknál egy picit drágább, de például Boszniában olcsóbb. Tehát amikor itt 6,70 volt, vagy 6, nem tudom mennyi volt, ott volt 5,90. Tehát valamivel olcsóbb, de egyébként minden nap nézem, mert ilyen vagyok, hogy hogyan alakulnak az üzemanyagárak az Európai Unión belül, tehát a 27 tagállam. És azt kell mondanom, hogy nagy csalódás nem ér, hiszen minden nap, amikor megnézem, látom, hogy a 27 tagállamból a 20. legdrágább nálunk. Tehát 5 vagy 6 tagállam van, ami olcsóbb, 1-2 forinttal, az összes többivel drágább, és valahol jóval drágább. Tehát lehet azt mondani, hogy nem ezt ígérték, meg fölment. Ilyenkor szoktam hozzá kommentálni, mert imádok trollkodni, amikor jönnek, hogy na ezt akartátok, tiszások, meg aztán most izé, oda szoktam írni, hogy a szó, amit keresel, Trump.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen,
3: ezt a szót keresed, és erre googlizzál, és akkor utána beszélgessünk.
2: Ez lehet volna egy kicsit, hogy is mondjam, korrektebb, az a név, amit keresel Trump. Tehát a szó az egy kicsit...
3: Ezzel megzavarom a fideszeseket.
2: Másrészt erősen degradálod az úriember.
3: Igen.
2: Azért mégiscsak egy emberi
3: lény. Szóval
1: ennyi, akkor ez egy nemzeti,
3: igen,
1: minimum, hogy autózást nem támogatunk,
2: kéne,
1: ugye?
2: Hogy
1: jól
2: legyen,
1: értem.
3: Igen.
1: Akkor jó, mert itt ebben mind a hárman szerintem egyetértünk, és nem is nagyon ragoznám én ezt túl. Viszont akkor még egy picit beszéljünk a kormány döntéséről, miszerint elindítja a 2022-ben indult 35 éves Mészárosféle autópálya koncesszió megszüntetését szolgáló lépéseket. Ezt ugye Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón közölte, és közlésük szerint a döntésről még ugye most pénteken tájékoztatják a koncessziós céget, és megkezdik velük a tárgyalást a tevékenységük lezárásáról. Na most akkor itt nyilván lesznek, akik jogállamiságot követelnek, mert hogy ez nem jogállami szerintük ez a lépés, és lesznek, akik meg azt mondják, hogy hát ez egy teljesen helyén való lépés, mert 35 évre nem köteleződünk el pár héttel, hónappal a választások előtt. Ti melyik álláspontot képviselitek?
2: Hát én azt gondolom, tartalma szerint kell minden szerződést megnézni, és valószínű, hogy nem ellenérdekű felek írták alá, hanem azok, akik aláírták a mi nevünkben, azok lehet, hogy be voltak csatornázva arra az oldalra, de én mondom, egyesével megnézném, hogy ez mennyire korrekt ez a szerződés, de amiket te hallunk, azok sem a 35 év, mert ugye minél hosszabb egy szerződés, annál olcsóbbnak kéne lenni fajlagosan. Nem?
3: Igen,
2: hiszen
3: van,
2: a másiknak megtérül. Ugye ez mindenhol így van. Ehhez képest úgy látjuk, hogy amennyivel hosszabb, legalább annyival drágább.
3: Igen.
2: És annál kevesebb a tartalma.
3: Igen, ez szomorú. Volt szerencsém belenézegetni.
2: Na, várj, de akkor ilyenkor egyetlen egy kérdés van. És ez logikus.
3: Hogy? Hogy megszüntetem?
2: Hát, nem. Az, hogy ha nem szünteted meg. Tehát logikus, hogy egy ilyen szerződés, az a mögött nincsen semmi.
3: Nem, az irracionális és az illogikus, hogy egyáltalán ez megköttethetett.
2: Hát itt élsz Magyarországon. De
3: figyelj, én néztem ott ezt a kormányinfót, egy-két percet sikerült benne ugye kiolózza, stb., hogy például ugye a Vitézi, aki most ugye ennek a felelőse, és nem tudom milyen beruházás és közlekedés, és nem tudom milyen miniszter, hogy akkor kitételeket, csak egy példát mondok, tehát 23-ban, vagy nem tudom, 24-ben, vagy 23-ban kötötték ezt a koncesziós szerződést, 26-tól. És mit tudom én, rádobtak évente még arra horror összegre mondjuk 20 milliárd forintot, csak azért, hogy a háború miatti kockázat viselés, hogy ne a, hogy az állam vállalja. Érted? 26-tól, tehát már előre megkapták azt a pénzt. De aki most üzemelteti, 23-tól 20, az nem kapott. Ne, tehát érted? Tehát de 22-ben indult a háború.
2: Jó, de 35 év alatt nagyon sok minden történt.
3: Sok háború lehet, hogy azokat a háborúkat már előre beáraszták.
2: Tehát ez így van.
3: Egy kis Nostradamus volt, aki ezt aláírta. Ezek szerint. Érted? És olyan bődületes összegek, és amikor összehasonlít, tehát nem csak úgy beszélnek, hogy ez most sok, mert lehet, hogy ennyibe kerül, hanem viszonyítási alap és a többi a világon, ahol kötöttek. Tehát ilyen a világon nincsen, hogy ennyi kilométerre erre a műszaki tartalomra, erre a fejlesztésre, erre a koncesszióra ennyi pénzt. Tehát háromszoros túlárazásról beszélünk, minimum.
1: Hungarikum.
2: És igen, az összeget egyébként, ami erre szán az ország, annak a felét el is vitte?
3: 35 ezer milliárd. Tehát ki se tudom mondani, ennyi nulla nincs is a világon. Tehát elkezdeném kiírni.
2: Egymás mellé állítanád azokat az embereket, akik... Igen. Nullák akkor találná.
1: Egyébként szerintem ezt így, hogyha ha azt figyelembe veszük, hogy 50 vagy 55 ezer milliárd forint a magyar éves költségvetés bevételi főösszege, tehát ehhez viszonyítva ez az összeg, amit elmondasz, ez elképesztő.
3: Igen, tehát azt nem értem, és hogy merték? Tehát aki ott, értem, hogy az volt itt a cél, hogy kötök egy olyan szerződést, mint a 4IG-nél, vagy bárminél, egy olyan bődületes összegre, hogyha annak csak a 8%-át tudom megtartani, mert esetleg egy kormányváltás esetén bukik a mutatvány, az is nagyon nagy lóvé. Tehát azért kötöttem így, mert ha bejön, ugye, akkor az a legjobb, ha nem jön be, akkor is jól járok. Tehát ilyet nem lehet, és sokan nem tudják, vagy nem érzékelik a választópolgárok, ez tőlünk megy el. Ez nem az állam, mindig attól, hogy jó, hát más is lop, meg az állam pénze. Gyerekek.
2: Na jó, de ha te nem adózol, akkor nem a te pénzed megy el.
3: De én adózok, köszi. Jó, oké, gondolom, csak adózol.
2: Csak mindig megnézed azokat az embereket, akikkel beszélgetsz, hogy adózik.
3: Aki ezt mondja, hogy az állam pénze, általában pont ő az, aki viszont világ életében végig dolgozta, adózott, nyugdíjas, és nem is tudja, hogy amikor elmegy az orvoshoz, és akkor kis táskájából veszi elő a kis valamit, hogy egyáltalán meg tudja nézetni a vérnyomát, érted? Nem tudja, hogy ez lehetne egészen máshogy is, mert nem tájékozódik, nem néz körbe, nem látja, csak hallja azt a süket szöveget, hogy hát máshol is ez van, örüljünk, hogy van, nem kell itt ugrálni, és más is lopott. De ilyen mértékben ugye pontosan az MNB botránnyal hozták párhuzamba, és ennek nem tudom hányszorosa ez.
2: Bocsáss meg, a lopásnál van esély, hogy lebuksz. Amikor kicsit a mafia módszerekkel csinálják, akkor te döntöd el, hogy mi az, ami lebukik, és mi az, ami nem. Ez is baj.
3: Hát most fordult a kocka. Igen?
1: Igen. Hát csak annyit akarok még hozzáfűzni, hogy én egyébként egy ilyen esetben, illetve az előző kormány által, vagy bármilyen kormány által kötött szerződéseknél vizsgálnám azt, hogy nem volt-e jó erkölcsbeütköző, esetlegesen a joggal való visszaélés abban az értelemben megvalósul-e, hogy ugye most itt nyilván ők pozícióba voltak, tehát megtehették. Na de, hogy ezt a közösség javára gyakorolták, vagy nem, az ugye az megint egy más kérdés. Úgyhogy
2: ezt vizsgáljuk, igen, mert így korrekt.
3: Bocsánat, én láttam, és volt benne pont erre egy válasz, megkérdezték, és erre mondta a Vitézi, hogy amikor például ezt a 10 milliárdot pluszba odadobták kockázati, nem tudom minek, előtte 3 héttel hoztak egy olyan törvényt, amit Orbán Viktor írt alá. És erre a törvényre hivatkozva, akkor azt mondta, tehát tényleg rólunk szól, magunknak hozunk olyan törvényt, hogy legálisan tudjunk lopni. Gyakorlatilag erről szólt. És most ennek van vége. Nyilván a Fidesz most elkezd majd, mi volt a zsírra szám? Picsogni? De ezt a szót kerestem, mert ugye ezt hogy hívták a hölgyet? Még most is úgy hívják a...
1: Vitályos Eszter.
3: Vitályos Eszter után szabadon, tehát nem én találtam ki, ő mondta. Most elkezdenek, hogy így demokrácia, meg így önkény. Gyerekek, vállalni kell a felelősséget, ha valamit mondjuk elkövettem. Ha meg nem, akkor meg nincs mitől félni.
1: Na, ez legyen most a végszó, egy kis dal, illetve zene következik Deák B. Gyulától, a Rossz vér, és utána jövünk vissza, és folytatjuk, és ha már említetted itt az önként, akkor Orbán Viktorral fogjuk folytatni.
3: Tesóka.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 33 perckor folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással, Vesz Józsival és Harmad Gabival, és ugye az önkényről volt szó, és mondtam, hogy akkor most jön Orbán Viktor.
2: És kikérem
1: aki,
2: magamnak.
1: Aki Köcsén, na hagyd mondjam el, mert ez fontos, ugye Köcsén, hát elhangzott egy beszéd, és ugye abba elmondta, hogy hát itt az ő feladatuk a szuverén Magyarország megteremtése, ezzel szemben a Tisza ugye gyarmatosít, illetve a gyarmatosítóknak árulja ki az országot, a gyarmatosító neve pedig ketten
3: Brüsszel.
1: Ez az, így van.
2: Hát Józsi aludt azért kintem.
1: De ugye ez azután volt, miután az önkény alatt két hónapig nyaralt egyet, és akkor most igen, hazajött.
3: Igen,
1: így van. Jó, így
2: figyelj,
1: van,
2: mondjuk, azért, ha 16 évig dolgoznál, amit nem ismersz még ezt a fogalmat, akkor...
3: Figyelj, igen, kitalálni akkor ezt a rengeteg csatornát, hogy hogyan tudod eltüntetni a közpénzt, ez a szellemi munka, ez fárasztóna.
1: Igen, ez így van. Na, és akkor a másik része pedig ugye a történetnek, ami Orbán Viktorhoz kapcsolódik, az pedig ugye a Hír TV-ben Bájer Zsoltnak adott egy interjút a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatban, és tulajdonképpen minden dolgozóját, aki oda megy dolgozni, ha lehet így mondani, megfenyegette, és hát óva intette őket, itt mindjárt megkeresem azt a szövegrészt, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban beolvasni.
3: Egyesével igen, figyelni fogják,
1: igen, egyes, így van, tehát azt mondja, nyomon fogjuk követni minden egyes embert, aki ott munkát vállal, és nyilvánosságra hozzuk.
2: Hát szóval... ennél kevesebbért ültettek le Facebookosokat, nem?
1: Igen. Hát elgondolkodható, igen, mondja.
3: Én azt gondolom, hogy ti vagytok itt a jogászok ugyan, de az igazság érzett talán nekem is valamilyen szinten van, ha nem is fejlett, de van, hogy például hogyan lehet azt megcsinálni, hogyan lehet unblock megfenyegetni valakit, tehát nem azt mondta...
2: Valakiket,
3: nem azt mondta, hogy akik ebben részt vesznek, és jogtalanságot követnek el, vagy hanem aki egyáltalán részt vesz benne.
2: Jó,
3: tehát
2: de
3: ez az eleve elrendelés, tehát hogyha valaki fradista, akkor az hülye. Ha valaki újpesti, az hülye. Ha valaki oda megy, akkor az bűnt követ el. Tehát nem...
1: Elképesztő.
2: De te rosszul látod.
3: Nem fenyegethetek meg embereket.
2: Mindenkinek tudnia kellene, hogy ez az új AVH.
3: Ja, értem.
2: Na, és már eleve úgy mész oda, hogy prekoncepciód van, és bosszút akarsz állni, de majd nagyon tisztességes magyar állampolgárokon.
3: Egyébként
2: mint Szijjártó, Rogán, Orbán, csak hogy tudd, hogy kik alatt mit értünk.
3: Igen.
2: Na, és akkor innentől kezdődik...
3: Esetleg lehet még a nemzetveje is bele.
2: Lehet. Jó, de ő lehet, hogy nem tudott félreugrani.
3: Tehát ez egy nettó fenyegetés, és az, amikor látod az arcán, hogy ezt komolyan is gondolja. Tehát én nem tudom, hogy milyen mozit néz, vagy mit gondol, tehát őnek ezt tudnia kell, hogy ilyet nem mondunk, hogy kompletten megfenyegetek valakit, aki tehát nem azt mondta, hogy aki jogtalanságot, vagy ezt, aki ebben részt vesz.
1: Hát meg ez olyan, mint hogyha mondjuk tegyük fel az ügyészség, vagy a bíróság, vagy bármely tagját fenyegetné, nem?
3: Hát ez nem olyan, hogy, ez az.
1: Hát ugyanaz, tulajdonképpen egy államilag létrehozott szervről beszélünk, egy nyomozó szervről.
3: Egy dolog viszont ebbe pozitív, mert emlékezzünk rá, hogy amikor Orbán Viktor még ugye, aki még az a lobon ült és nem volt döglött, akkor azt mondta, hogy nem nagyon ajánlom a Pride szervezőinek, hogy sok energiát fektessenek bele, mert nem lesz.
1: És mi a lett legnagyobb belőle? Pride legnagyobb. Lett.
3: Most ugyanezt kezdi, hogy na, hát ez a cég aztán nem fog működni, mert én majd odavágok, és szerintem ez plusz energiát fog adni, hogy aki oda megy dolgozni, gondolja anyád, és annál inkább bele fog adni mindent, mert 24 órában azon fog dolgozni, hogy jó, akkor derüljön ki az igazság.
1: Már csak azért is, mert
3: érted,
1: szerintem...
3: Ez kontraproduktív, ez megint, tehát, hogy amit ő befenyít, az annál inkább, főleg, hogy nincs helyzetben. Tehát,
1: én szerintem is egyébként ez van, mert azt már láttuk a választásokkor is, hogy az, hogy azzal fenyegetőztek, hogy háború lesz, hogyha nem a Fidesz lesz, tehát ez sem számított a magyar emberek, 3,3 millió magyar embernek, tehát azért van az a fajta, és akkor ezt itt nevezhetjük bizonyos szempontból persze vakmerőségnek, vagy bátorságnak, vagy nem tudom,
2: részéről?
1: Hogy minek. Nem, azok tömegnek? Részéről, akik egyébként mondjuk egy ilyen fenyegetés ellenére elvállalnak egy munkát, mert nyilvánvaló azért ezek az emberek nem teljesen komolytalanul fenyegetőznek, tehát ezeknek az embereknek megvan az a háttér, hátterük, mindenféle...
2: Deep state.
1: Igen, akikkel még akár egyébként tényleg veszélybe sodorhatják embereknek az életét, de én úgy láttam, és azt vettem észre a választásokkor, hogy maga a háború sem rengette meg az embereket, és nem kezdtek el félelemből dönteni, szerintem itt se fognak.
3: Annál hát inkább kontraproduktív, tehát bocsássa, nekem arra hasonlít most Orbán Viktor, mint akkor egy kóbor kutyát, aki már kiöregedett, nincsenek fogai, nem lát, nem hal, beszorul a sarokba, próbál megsimogatni, és oda kap, és aztán most azt fenyegetőzik, próbálja magát eladni, hogy ő most aztán az oroszlán király a négyzeten, holott csak egy szerencsétlen, fogatlan, erőtlen csivava. Érted? És, de egyébként mi választása van? Tehát őszintén mondom, tehát hogyha te ilyen helyzetben vagy, hogy azért látszik, hogy nem azt mondja, hogy vaj van a füled mögött, mert annál jóval több. Mit tudsz csinálni?
2: Tehát elmész nyugdíjba valahova a Seychelles-szigetekre.
3: Jó, de hogyha ha hatalomfüggő vagy, akkor nem tudod megtenni. Mert ez nem a pénzről szól.
2: Elmész, ezt kezelteted magad, ennyi pénzről már lehet. Jó, tudom, soha nem volt a számláján, tehát lehet, hogy össze kéne
3: 10 millió forintból, hogy azt tudod, milyen gyorsan el lehet azt nyaralni az
2: Adrián? Hát nekem mondod. Na jó, de neki legalább vannak barátai. Neked nincsenek ilyen barátaid, akik befogadnak.
1: Na.
3: Jó, tehát én ezt egy kicsit ilyen esztelen és ostoba vagdalózásnak tartom. Nem nagyon kéne ilyeneket mondani, mert csak nehezíti az ellenzék helyzetét. És igen, nagyon kellene egy konstruktív és normális ellenzék, aki a fékés ellenségok rendszerében helyet foglal. És ugye csatolhatjuk a következő hírt is, ugye, hogy a Márki-Zay bejelentette, hogy ők indulni fognak az összes választáson. Szerintem az ő pártjuk, az ő vezetésével lehet egy konstruktív fék, vagy egy konstruktív ellenőrző szerv, egy normális ellenzék a magyar politikában. Nekem ez a véleményem, tehát én tartom a Márki-Zaynak ezt a kezdeményezését, vagy ezt a pártját olyannak, hogy akár lehet úgy, hogy nagyjából egyet gondolunk, viszont vannak dolgok, amit ezt már nem.
1: Hát,
3: de ez, igen. Ami most van, bocsáss meg, ez a fideszes, tehát én azt látom, hogy a mostani...
2: Jó, de annyira belehúzták magukat abba a kormányzás alatt, hogy nem lehet más mondani, ha akkor minden tökéletes volt, akkor nem mondhatsz más, mint azokra mutatsz vissza, hogy úgy kell, és csak az van, és nem tudom én, tehát esélyed nincs, mert nem mondhatod azt, abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy ezt rontottuk el, azt rontottuk el, amazt rontottuk el, tanultunk belőle, ezért most azt javasoljuk, hogy...
1: De nem csak, meg igen, de nem, meg nem csak ez van a konstruktív ellenzék kapcsán, ami eszembe jutott, ugye az Alkotmánybíróság tagjait is megválasztották, az 5 új tagot, és néztem ugye a szavazási arányt, 137 igen, 6 nem szavazat érkezett, tehát ugye
2: a Fideszes meg
1: kivonult. És én azon gondolkodtam, mert ezeket a neveket nézve, ugye többek között nekem is volt tanárom, oktatóm, a Pécsi Tudomány, neked évfolyamtársad is ott volt közöttük, és hogy én nem hiszem el, hogy e között az 5 jogtudós, illetve jogi szakember között, hogy a Fidesz frakció nem talál egy olyat, aki egyébként alkalmas. Holott egyébként most, ha csak Kronowski Nórát mondom, ugye ő a Pécsi Tudományegyetemnek volt az oktatója akkor, amikor neked meg évfolyamtársad, tehát te is ismered, én is, szupi. Na, szóval a lényeg,
3: nekem
1: hogy...
3: Neked
1: kellemetlen. Na, de hogy ő egy jó tanárnak is jó volt, stb. Tehát én nem hiszem el, hogy ki kell vonulni, és nem találunk egy olyan embert, akire azt mondjuk, hogy igen, őre
2: nincs nemzeti szavazom. Minimum, amiről mindig fel kell hogy legyen.
1: Ehhez tudod, mi kell? Az kell, hogy a társadalom részéről minél erősebb legyen az elvárás, hogy ez a működési modell, amiben élünk, ez a minta, amit a Fidesz követ jelen állás szerint, de egyébként igaz volt ez az előző, az ellenzékre is a Fidesz-szel szemben, hogy ez nem elfogadható.
3: Abszolút nem elfogadható, viszont mondok, van egy rossz hírem, a Fidesz szavazóknál ez elvárt viselkedés. Hogy nehogy már ezeknek aztán még tolják a szekerét, meg aztán bohózot csinálják magukból, és akkor majd itt izé... De érted? Az a baj, hogy ezzel tudják megtartani a szavazóbázisukat.
2: Ellenségkép. Tehát a jó és a rossznak a küzdelmére igen, lett redukálva. Ebből nincs kikacsintás.
1: De ez egy hazugság, ezt tudjuk.
3: Az, oké, hát de látom a szemben, hogy teljesen fel vagy háborúzva.
2: De felnőni sokkal nehezebb, mint
3: ígérnek, hogy nem fogsz bántani. Tehát nagyon fölhúztad magad.
1: Nem haragszom senkire. Csak
3: félő, igen, hogy félő az, hogy igen, a Fidesz szavazóknak ez a harcos hozzáállás kell, hogy most...
2: Jó, ne legyünk ilyenek, azért vannak más pártoknál is ilyenek, vannak egydimenziós emberek, ezt azért jó. Mindenhol
1: de én nem gondolom, de bocsánat, én nem gondolom, hogy a Fidesznél csak egydimenziós emberek vannak.
2: Nem.
1: Az a baj, hogy mégis úgy viselkednek, mintha ez így lenne.
2: De sok az egydimenziós, akit meg kell tartani.
1: Igen, és most muszáj idehoznom a Mi Hazánkot, aki egyébként a legkonstruktívabb ellenzék volt, noha egyébként a legjobban elítélt, úgy általában véve így a politikai pártok közül, de hogy mindig az van, hogy ha van egy javaslat, amit el tudnak fogadni, azt mondják rá, hogy oké, ha van egy, amit nem lehet, akkor vagy nem tetszik nekik, akkor azt meg nem. És tök mindegy, hogy ki a kormány.
2: Igen, de éppen azért, mert ő nem volt kormányon. Ő nincs kormányon, ő mondhatja azt, hogy mindenhonnan összeszedem a jót, de abban a pillanatban, hogy te már kormányon vagy, és csak az a jó, amit te kormányon csinálsz, onnantól kezdve beleszorultál abba, hogy amit elrontott, arra is azt mondod, hogy jó.
1: De ez baj, és mivel ezen változtatni hát kellene. Mondod. Ezen kell változtatni, kedves politikusok.
2: Oktatás, kultúra. Hol tartunk? Hát ez olyan messze vagyunk ettől.
3: Egyébként meg hallottam egy nagyon jó kis hasonlatot a Fidesz képviselőkre. Ugye bekerült mindenféle influencer, meg a Pocs, meg a nem tudom kicsoda.
2: Pocs.
3: A kis Pocs. Okay. Nem. Pocs, igen. Bocsánat.
2: Pocs.
3: Tehát bekerült. Tehát ők azért vannak ott, nem azért van ott, hogy konstruktív legyen, vagy bármilyen ötlete jöjjön elő. A fociba ő lábra megy. Tehát azt jelenti, hogy mindig oda megy a csatárhoz, oda rúg neki, oda vág neki, szétvágja a focit, és előbb-utóbb a csatár visszaüt egyet, és kap egy lapot. Tehát neki nem az a feladata, hogy építsen, romboljon. És látom a hozzászólásokat, mi értelme van
1: na,
3: ennek?
1: Na, de hol a bíró? A társadalom, a bíró, aki viszont azt mondja, hogy hát, ha oda rúgsz, akkor hello, lemész a pályáról.
3: De nem tudod, mert egyiket lehozod, a másikat oda, ilyen raknak a helyére.
2: Nem, a Gabinak igaza van, mert akkor az egész csapatot, ha így gondolkodik, akkor a csapatot kell száműzni. És amikor kiállítod az ötödiket, és azt mondod, hogy egyébként a Fidesznek mondjuk a parlamenti munkája 60%, de a legtöbbet szereplő háromnak, mindegyiknek a társadalmi megítélése 5%-ot tetszés indexen van, akkor abból kéne érteni. De nem tudunk ki ennyire szofisztikáltak lenni.
3: Na de pontosan visszakanyarodtunk arra a problémára, hogy lehet, hogy ennek a szavazó réteg, aki megmarad, ez kell. Akkor viszont...
2: Nem lehet, hanem azt mondom, hogy
1: ez a választók lenézése.
3: Nézd meg a kommenteket.
2: Szerintem igen. Nem, sajnos Gabi, igen.
1: Én nem. Én ezt azért cáfolom, mert persze mindig a komment szekcióban ott maradjunk, hogy a Facebook idióták vannak. Tehát, hogy azt...
2: Hát meg a trollok.
3: Néha szoktam én is, és aláírom. Tehát amikor trollkodok, én is Facebook idióta vagyok, de jól esik.
1: Jó, de oké, de azért nagyon sokan nem kommentelnek, és mégis van egy szimpátiájuk, akár a Fidesz, akár a Tisza felé, szóval én nem, én szerintem ez a választóknak a lenézése, hogy azt gondoljuk, hogy ők erre vágynak, szerintem nem. Na, de most muszáj egy kis szünetet tartanunk, úgyhogy...
3: Tesóka.
2: Vili bácsi.
3: Visszajövünk a tesókával.
1: Tesókával visszajövünk. Oké, rendben.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 49 perckor ismét folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Vesz Józsival és Harmad Gabival, és most ebben az órában egy utolsó etapra visszatértünk, és Józsi kérte, közkívánatra Tesókáról lesz szó, ugyanis zajlik ugye a külügyminisztériumban az átvilágítás itt a diplomata útlevelek kapcsán, és Velkei György, aki ezeket az átvilágításokat felügyeli, illetve irányítja. Ugye ő mondta el, hogy megdöbbentette, hogy hogyan intézték ezeket a kérelmeket házon belül, és mennyire nem adtak még a látszatra sem. Példaként említette Dzsudzsák Balázs esetét, aki 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet arról, hogy szeretne diplomata útlevelet, és a levelet úgy írta alá, hogy Dzsudzsák Balázs tesóka, és az akkori külügyminiszter Szijjártó Péter rögtön továbbította a kérelmet, és a miniszter helyettes szerint már másnap elkezdték intézni az okmányt.
2: Ami egyébként, ez csak egy szimbolikus dolog, mert az, hogy nem kell sorbálnia, meg stb. Tehát ez de diplomata útlevél, volt valami 1500 vagy? Valami
1: 1400, igen, 1400
2: körül. Rengeteg olyan,
3: jó, ami de abból volt legalább egy pár, amelyik kínai és orosz barátaink kaptak, tehát.
2: Igen, mert az, nem, csak nem tudom, mindegy, előfordulhat.
3: Azok letelepítési kötvényt kaptak.
2: Én azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb vétkek és bűnök is, ugye beszélgetünk itt a koncesszióról, a nagy pénzek elrakásáról, meg hogy átalakul a közvagyon.
3: Hát meg tönkretett oktatás, ami megfoghatatlan egyébként.
2: Tehát az én meglátásom szerint, tehát nyilván lehet, hogy tévedek, országellenes bűncselekmény, de ezek már csak ilyen kis érdekességek, hogy a Gyugyi, ugye a What is Love, tehát a egyszerűen csak tud küldeni egy, ez a szám jutott az eszembe, nem tudom miért. Tehát küld a telefonjáról egy ilyet, és de úgy írja alá.
3: Gondold végig, ami történhetett előtte. Felhúzta
2: nem
3: magát,
2: nem
3: arra gondoltam. Ja. Felhúzta magát, hogy mindig sorban áll valahol, és három ember van előtte.
2: És a reptéren. De ezt az iPhone-járól küldte. Tehát még az sem értem. Volt, hogy otthon szerkesztett valamit.
3: Hirtelen felindulásba.
2: Hirtelen felindulásba. Anya, elintézem én, figyelj csak.
3: A rohadt, na csak mit keres itt ez előttem? De oda, milyen jó hely az
2: mikor
3: ott.
2: Mikor én
3: ott,
2: vagyok a válogatott.
3: Üres. Oda nem lehet bemenni. De diplomatáknak. Tényleg? Az anya van.
2: Nem lehet, hogy diplomata vagyok.
3: Igen. Akkor már.
2: Egyik reggel.
3: Azért is az leszek. Figyelj,

0: mert akkor még nagyjából akörű volt.
1: Egyébként
0: meg Szobinek sehol volt.
1: Tehát most jön a megoldás. Most jön a megoldás. Tehát minden boxolónak van egy ilyen, hogy Kovács Kokó István, vagy nem tudom én.
2: Csúcsák tesó Balázs.
1: Csúcsák Balázs tesó. Lehet, hogy ez a harmadik neve. Mi meg itt kifigurázunk.
0: És megy a Carmina Burana.
1: Lehet, hogy ez van a személyébe is. Hallod? Mi meg itt csináljuk itt. Előre is elnézést kérek, ha tényleg így van.
0: De most elképzeltem az előállítást.
1: Hogy van egy ilyen tesóka.
0: Hallod? Előállítás, nem tudod, mint amikor előállítják a különböző bűnözőket, és akkor nem beceneve, vagy hogy szokták, hogy nick neve, vagy nem tudom, ez a...
2: Igen.
0: És akkor tesóka, Balázs, tudod?
2: Na jó, hát igen. Egyébként hozzáteszem, hogy ezeket a túl... Tehát emlékeztek rá egyszer, írtam egy másik futballklubnak, nem a Paksi FC-nek, hogy csinálhatnánk egy interjút a kedves, az egyik játékosukkal, és ugye én egy nagyon-nagyon udvarias, nagyon kedves levelet írtam, tisztelt, kérem, szíves, nem tudom én, és akkor visszajött egy ilyen válasz, hogy se az, hogy szia, vagy valami, csak annyi, hogy ok. És én tök boldog voltam egyébként ettől, mert hogy jó, letudtuk, nem kell ezt túragozni, lehet, hogy nekem is csak annyit kellett volna én, hogy csinálhatok interjút vele.
1: Tesóka.
2: Ja. Igen, na mindegy, tehát hogy ez a túlbonyolítjuk sokszor a dolgokat, azért ezen lehetne akár a bürokráciában is csökkenteni, majd erről is még egy külön témánk lesz a mai napon, viszont ugye itt maga az a tény, hogy oké, mire volt ő diplomata, mert sportdiplomata volt, de akkor mit csinált?
1: A válogatott csapatkapitánya, és ő több mindent intézett, ment a családjával nyaralni, hát bevásárolni az asszonyjal.
0: Ez egyébként semmi ahhoz képest, hogy Angliában olyan primitívek, hogy még mindig szőr kapja, ilyen sír előnevet kap a Beckham. Érted?
1: Hát jó, tehát... azt gondolom, mással is jár, meg hát ez megkülönböztetés.
0: Hát jó, hát de ehhez képest mi olcsón megúszunk, nem csinálunk annyi ízét.
1: Ennyi nem kell.
2: Csak gyorsabban tud átmenni az ellenőrzésen.
1: Hát jó, most ez is, azért mondom, hogy ez csak egy érdekesség. Hogy
0: mert ha lenne nálunk felsőház a parlamentbe, akkor oda lehetett volna mondjuk mindjárt beugrasztani.
1: Uh-huh. És a akkor nem,
0: igen, akkor az lett volna a kérdés. Na, az már valami érted.
1: Tehát képzeld el, amikor a felsőházba, és akkor felszól ítelem tesókát, interpelláljon.
0: Igen.
2: Na jó, viszont akkor, ha már itt tartunk, és egy kicsit ugye itt a focista kapcsán elkezdtünk beszélgetni, akkor még idehoznám Lannert Juditnak a foci kapcsán tett kijelentését, vagy nem tudom, hogy láttátok-e, hallottátok-e. Ugye az volt a lényege,
0: nem, hogy
2: arról beszél Lannert Judit egy videóban, hogy itt Magyarországon ott tartunk, hogy felnőtt férfiak elsírják magukat azért, mert nem jut ki a magyar válogatott a VB-re, és így egy ilyen, mondhatom, hogy erőteljes lenézéssel nyilatkozott az oktatási miniszter azt, hogy arról,
0: hagyd mondjam
2: végig, légy szíves, hogy...
1: Ez is szexista
2: volt. Na, hogy... Na, légy szíves, ne már!
0: Ilyen könnyű összezavarodni?
2: Nem összezavarodni, hanem hagyd mondjam végig, és akkor a hallgatók is hagyj értsék már meg, hogy miről akarok beszélni. Tehát ugye Lannert Judit azt mondta, hogy szerinte ez mindent elmond erről az országról, hogy felnőtt férfiak elsírják magukat azért, mert a világbajnokságra nem jut ki a magyar csapat. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én azért érzek ebben egy ilyen nagyon erőteljes értelmiségi buborékot, amiből a miniszter asszony megszólalt, és így a kis elefántcsont toronyból nem tudom én így kiszólt, miközben egyébként most, hogyha csak a focista szintjén vizsgálom ezt a dolgot, akinek az élete és a célja az, hogy egyébként minél több helyre kiusson, megnyerje, stb. Nem tudom. Szóval én nem tudom, hogy lehet ennyire érzéketlen egy miniszter egy olyan játékkal kapcsolatban, ami egyébként nagyon-nagyon sokaknak a kedvence, nagyon szeretik, és nagyon sokak örömére szolgál, és neked, Józsi, még családi érintettséged is van.
1: Abszolút, és ezért vagyok teljesen talán hiteles. Én azt gondolom, hogy ez elhiszem, hogy téged ez így érintett, de ez egy kiragadott mondat volt. Nem tudjuk, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzott el. Egy. Kettő. Nézzük meg azért, azt is tegyük bele, hogy eddig ő mit nyilatkozott, mit tett. milyen irányba indított el az oktatást. Most az, hogy egy ilyen fucit és a férfiakat bíráló megjegyzést tett egy kivágott anyagból, én azt gondolom, hogy többet is beszéltünk erről, mint az egész, amit érdemel.
0: Igen.
1: De ha valóban így volt, hogy ő most, erről szólt ez a beszélgetés, hogy az oktatás

0: és a futballszurkolók kontrasztja, akkor ez valóban egy olyan frivol megjegyzés volt, amit nem engedhet meg magának. Ha viszont egy kivágott, egy fél mondatról van szó, hát akkor azt mondom, hogy hát akkor mi van. Egyébként én meg nem sírom el magam, hogyha nem jutunk ki, majd akkor egy másik ligába kerülünk.
1: Pont ez az érdekes, hogy én szegény Gabival vitatkoznék, mert szerintem nagyon komoly társadalmi rétegek vannak, akik nem értelmiségi buborékból, de pontosan ennyire heroltjuk van egyébként a focival. Mert nem üzték, nem olyan. Tehát én azt gondolom, az alsóbb társadalmi rétegek között is vannak olyanok, akiknek nem annyira fontos a foci. Egyébként a Kele János szokta azt mondani, hogy a foci a világon a legfontosabb, nem fontos dolog.
2: Jó, hát figyelj, szerintem viszont mindenkinek az a fontos, ugye, ami az ő életébe örömet okoz, és mondjuk, ha valakinek éppen a foci a hivatása, másnak meg egyébként az a kedvenc sportja. Én azért egy kicsit így óvatosabban nyilatkoztam volna a miniszterasszony helyébe. 30 másodperc.
1: Jó, de amikor mondjuk egy NBA edző, egy Popovics kiáll, és egy győztes meccs után azt mondja, hogy vannak fontosabb dolgok, mint a kosárlabda.
0: A család?
1: A csúcson van, mert éppen terrortámadás volt, vagy valami tragédia volt, akkor azt gondolom, hogy akkor értjük, hogy miről lehet egyébként rétegzetten. És mondom, nem kicsiről van szó.
0: Ha jól emlékszem, pont arról volt szó, hogy elengedte az egyik játékosát, mert szült a feleség, és mondta, hogy milyen kérdés ez. Föl volt háborodva, hogy milyen kérdés ez? Fontos a sport, de hát a család az első, és őszintén föl volt háborodva, hogy értem
1: én... A kérdésen?
0: Én... Igen. Hogy lehet ilyen kérdést is fel?
1: És vannak ilyen arcok ezért,
2: okay, ezt
1: is
2: hozzá. Oké, de most az ügyben nem erről volt szó, viszont muszáj, hogy tartsunk egy kis szünetet. Igen, most majd hozom is a híreket, mert ugye egész nap én dolgozom ebben a rádióban.
1: Csak?
2: Én csak, és utána
1: mert mi szórakozni jöttünk.
2: Jövünk vissza.
3: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
5: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán Terca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
3: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelés jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagymértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
2: Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-i kajdacsi születi felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 8 perckor folytatódik a szabad péntek az utakon. Itt legalábbis a vételkörzetben úgy látom, hogy egyelőre minden rendben, balesetről, torlódásról nem tudok beszámolni. Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás és Weiss Józsi, és folytatjuk a szabad péntekben a beszélgetést a kötetlenül a mindenféle közéleti témáról. És akkor folytassuk szerintem a... Ugye volt egy hírtévés hír, a Paláver keddi adásában egy idős nő betelefonált, és Magyar Péterről beszélve azt kérdezte, hogy nincs-e Magyarországon olyan mesterlövész, illetve jó céllövő, aki kiiktatná őt, és tehát a Magyar Péter megölésére buzdító kijelentések után pedig a műsorvezetőt, Palányi Nórát azonnal hát kirúgták, mivel nem határolódott el. Ti mit gondoltok erről, hogy itt ez egy arányos büntetés a műsorvezetőnek egyébként? Azért, mert nem kapcsolt hirtelen, és nem keverte le, vagy nem mondta azt, hogy hát hölgyem, lehet ilyen kérdést feltenni, vagy azért ez egy kicsit túlzó erős.
2: Te Józsi, mint tag, vagy hogy van? Tehát baráti
3: körül? Tag. Igen. Hírfolyamának aktív tagja vagyok. Igen. Na, én azt gondolom, hogy itt sajnos hibát követett el, ezt nem szó. Volt már egyszer egy ilyen, különben valami hasonlóval belekezdtek egy mondatba, és az sikerült lekavarni. Szintén egy nyugdíjas fejtette ki, hogy ugye ő mit tenne és mit nem. Tehát akkor még ment a harcosok klubja, nem tudom, hogy most is van, csak most ilyen föld alatti mozgalom. Tehát most még így a megmaradt harcosok klubja, ugye, és itt ez a hölgy ugye betelefonált, és hát gyakorlatilag ezzel a kérdéssel. Én azt gondolom, hogy műsorvezetői tekintetből igen, megérdem, ne legyen műsorvezető, de nem azt jelenti, hogy most törjön meg a karrierje egy életen keresztül, mert ott többen is voltak. Tehát osztott felelősség van ott szerkesztő, van ott technikus, van ott nem tudom kicsoda, és azért nekik is erre figyelni kellett volna. Tehát nevezessen műsort, kapjon egy másik feladatot a Hír TV-nél, de az, hogy egy hibát ennyire csak ráhúzni erősen, az, hogy meg ez ugye, ha kicsit távolabb lépünk ettől a problémától, hogy egyáltalán hogy jut egy néninek az eszébe ez, és hogy jutottunk idáig, hogy egy harcos Amazon hölgy, hogy ki akarja lövetni a miniszterelnököt, és tehát ezek retorziók járnak ezért, de az egy másik beszélgetés. Nekem ez a véleményem, hogy igen, műsorvezetőként sajnos hibát követett el, vállalja a felelősséget, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor az egész karrierjét kukába kell dobni.
1: Hát, de ezt hogy lehet kivitelezni akkor? Tehát, hogyha most
3: kap egy másik szerkesztői feladatot a Hír TV-be, vagy egy riporterit, valami, tehát van ott ezernyi lehetőség. Érted így? Tehát nem a kenyerét kell elvenni, vagy a karrierjét megtörni, hanem egyszerűen csak egy figyelmeztetés jellegű. Oké, ebből a műsorból a Paláver, vagy Maláver, vagy Aláver, én nem tudom, mi a neve ennek a műsornak. Tehát és akkor egy másik lehetőséggel folytatja. Tehát jut is, marad is.
1: Tamás, ugye itt egy kérdésfeltevésről volt szó. Ugye a kérdésfeltevésben persze azért foglaltatott egy igen súlyos állítás, és az a maximálisan egyetértek, hogy maga az állítás maga, vagy ez a maga a kérdésfelvetésben burkolt állítás az elfogadhatatlan, és a hölgy az nyilván ezt nem tehette volna meg. De te, mint a szólásszabadságnak a nagy híve, te mit gondolsz, hogy ebben az esetben az, hogy nem határolódik el a műsorvezető, az egy az egyben azt jelenti, hogy egyetért, vagy azért itt nem feltétlenül erről van szó?
2: Hát igen, mint tudjátok, én szélsőségesen szóláspárti vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az embernek belső korlátai legyenek, ne külső korlátai. Az pedig ugye mindig kultúra és egyéb kérdése. Én féltem is, hogy a Józsi úgy értette, hogy nem egy életre, hanem hogyha hisz a reinkarnációba, a következő életeire is.
3: Jó, nem hát hiszem, az előző életemben se hittem a reinkarnációba.
2: Igen, hogy akkor is el legyen titva a hölgy. Most, ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez egyébként egy eléggé képmutató magatartás, mert a beszélgetések stílusa nagyon sokszor, én szoktam nézni a Hír TV-t azért elég sokszor, mindig megállok egy kicsit, és egy 5-10 percet egy-egy alkalommal nézek.
3: Te kis aszkéta.
2: Igen, nem aszkéta, szerintem mazohista vagyok, mert ha aszkéta lennék, akkor még hagyján. És azért a dehumanizálás, a stílus, ahogyan megnyilvánulnak olyanokkal, akik nem értenek egyet velük, illetve amennyire egyébként a nyájméleget összetartják olyankor is, amikor valaki nem nagyon vállalható. Azt gondolom, hogy az előrevetíti az ilyen hibákat. És én jobban sajnálom azt, hogy a hölgyem én nem kezdett el vitatkozni a nénivel, hogy és mi történik, ha lelövik. Megoldódik az ország problémája?
3: Ez egy összetettebb gondolat. Ebben jó, tudom, nem fér bele, tehát ne bonyolítsd a...
2: Igen,
3: ne
2: tudom,
3: de... Össze a szálakat.
2: Na de, hogy én nekem vannak elvárásaim. Ha már valaki odaül egy ilyen mikrofon mögé...
3: Szerinted ez most arányos volt, hogy kirúgták a csajt, mert ez volt a kérdés.
2: Azt gondolom, hogy elmondtam, hogy én szélsőségesen szólásszabadságpárti vagyok, de egyébként mindenhol ezt tapasztaljuk. Nem csak Magyarországon, mindenhol a nyugati világban ez jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy
3: A szakmai standardek
2: szerint igen. Értem. Nem tudom már, nem azt mondtam, hogy nekem ez a véleményem, hanem az, hogy mindenhol ez a egyébként a járt út.
1: Értem.
2: Semmi extra nem történt.
1: De ezzel nem feltétlenül értek.
2: Én nem értek feltétlenül egyet vele.
3: Ez volt a kérdés. Csak
2: de nem tudsz mit mondani, mert ugye a kérdés másra vonatkozott, de szerintem hát arányos, nem tudsz mit csinálni, mindenhol ez van. Még kevesebbért is. Ha most megnézed a nyugati világot, tehát elsősorban Amerikában jellemző ez, ott oda szól a Trump, és már röpül az ember.
1: Igen.
3: És neked mi a véleményed erről? Tessék, Nami.
1: Én úgy érzem egyébként, hogy egy műsor, tehát főleg élő műsorról beszélünk, ugye ott azért nagyon-nagyon fókuszáltnak kell lenni, ami egy nagyon nehéz feladat. És szerintem, hogyha ebben a pillanatban ő nem volt annyira fókuszált, és nem rakta össze, én súlyosnak érzem ezt a büntetést neki, hogy akkor a műsorvezetésből ki legyen véve, mert nyilván ő egyébként akár egy videóban is elmondhatta volna utólagosan, hogy természetesen elhatárolódom a hölgytől, stb.
2: De egyet ért vele valahol, tudod? Nem biztos, hiszen ezekről szólnak a műsorok.
1: Nem biztos. Én egy csomó mindennel nem értek egyet, amit ti itt mondtok, és mégsem mindig mondom, vagy mégsem mindig reagálom mondjuk le. Tehát, hogy én ezt túlzónak érzem. Igen.
2: Nem ki akarná rúgni benne?
3: Nem akarsz leereszkedni hozzánk ezek szerint? Tehát azért nem az értelmiségi buborékodból.
1: Én nem tudok fölemelkedni hozzátok.
2: Ez jó válasz volt szerintem.
3: Igen, szép mentés, gratulálok. Yeah. Szóval akkor gyakorlatilag ezzel egyetértünk, hogy igen, ki kell rúgni szerintem Stassi, mert
2: ez a standard.
3: Igen, kell, hogy valami, és akkor mind a ketten azt mondjuk, legalábbis mi ketten, hogy hát ez egy vegyék ki, de azért ne...
2: Nem. Emberileg én is ezt mondom, hogy nem.
1: Nem, én azt mondom, hogy én a műsorvezetésből sem vettem volna ki, tehát én ezzel nem értek veletek egyet. Én azt mondom, hogy nyilván elhatárolódhatott volna utólagosan is ettől a hölgytől, ha ott élő adásban nem kapcsolt elég gyorsan, és ezt nem tette meg, és emellett pedig, amit a hölgy mondott, azt meg nem tartom elfogadhatónak, tehát a hölgynek kellene egyébként e tekintetben felelősséget vállalnia.
2: Hát vagy egyenesen a technek ott kéne már lenni ilyenkor rajzé, mert ugye a robbantással fenyegetőzől a Facebookon kimennek, nem?
1: Ja, igen.
2: Hát ez ugyanaz, nem?
1: Igen, ha már említetted, igen.
3: Hát, szegény mama a tartós dolg alatt azt se tudja, hogy milyen rendezvényen van most, tényleg rároncson 5 kommandós a 6.
1: Lehet, vagy a szomszédra.
3: Vagy a szomszédra, mert rossz helyre ment. Tehát ne csinálj.
2: Battle, tehát az mindegy.
3: Ja. Érted? Én nyilván elnéző vagyok ezzel szemben, mert mindenki hibázhat. De hát...
2: De ez nem hiba kellett. Egyébként, maga a műsorok szellemisége egyébként ez. Tehát ha megnézed, akkor azért ezeknek a betelefonálós műsoroknak pont ez a lényege, hogy hergeld az egyik hallgató hergelje a másikat.
3: Egymást hergelik, tehát egy ilyen...
2: Igen, tűzben tartani, hát azt én nem tudom, tehát ez a motivációs beszéd tesó módra, ugye, Csabat kapitány?
1: Na jó, oké, figyeljetek, itt tartunk egy gyors szünetet, mert szerintem most már nem lejárt az időnk, igen, és akkor kéne egy üvegbor, ez következik, Dák B.
3: Jó az ötlet.
1: Jó az ötlet?
3: Kellene egy üvegbor.
1: Ígyunk egyet, oké.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Weiss Józsival a közélet történéseiről, és folytassuk akkor azzal, hogy Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé, és hát ez egy igen érdekes hír, mert hogy egy kicsit, hát szerintem ez így felborzolta az eddigi ilyen státuszkvót, nem? Tehát így a gondolat, hogy Kanada, és akkor ugye itt már Józsi jeleztett, hogy és már Kanadán kívül ugye Ausztrália is bejelentkezett.
2: És Új-Zéland.
1: Tehát, hogy egy ilyen teljesen új... Igen, de hogy egy ilyen teljesen új szövetségi rendszerbe gondolkodik az EU. Miről szól ez?
3: Nem. Kilépett az USA. Ugyanaz a szövetségi rendszer, tehát a nyugati blokk még mindig.
1: Okay,
3: csak
1: de
3: az USA kilépett belőle most.
2: Igen, most egy teljesen más utat jár.
3: Igen.
2: Ők okay, se tudják, hogy hol vannak az erdőben, de majd megtalálják a saját útjukat.
1: Na okay, de most akkor mit jelent az, hogy az EU társult tagja?
3: Hát kvázi tag.
1: De akkor ez mivel jár? Miért jó ez nekünk? Mondjuk európaiaknak mit gondoltok, és mi lehet ennek a hozadéka?
2: Hát például az, hogy a kereskedelem akár, tehát a kereskedelmi vámok, a testvéri kapcsolatok, tehát az, hogy egy ekkora országgal, mint Kanada, aki a világ lehetőségeit is tartalmazza, akár technológiát kivinni hozzájuk, onnan nyersanyagot hozni hozzánk.
3: Tehát a technológia is van ott egyébként.
2: Oké, csak mondtam valamit, tehát nem értek hozzá, de az, hogy hát ott az egy óriási terület, rengeteg ásványkincsel és nyersanyaggal, ami esetleg pótolhatja az Európai Uniónak az oroszoktól kiesett akár energia igényét is, vagy fa. Tehát értem, mit mondod?
3: De nem is csak gazdaságilag, hanem azért most biztonságpolitikailag azt gondolom, hogy nagyon vékony lett a jég mindenhol. Tehát azt látjuk, hogy Kína az milyen, látjuk Oroszország milyen,
2: látjuk, hogy USA szétveri a NATO-t.
3: Igen, és azt gondolom, hogy azok a népek valamilyen értelemben, akik hát mondjuk úgy, hogy a nyugati civilizációt alkotják, azok rájöttek, hogy USA nélkül is muszáj összefogni, hogyha valamit akarnak. Uh-huh. És ezért nehéz Európa is, hogy miközben össze-vissza hülyeségeket csinálunk. Tehát egyszerűen lehet idealizálni azt, hogy milyen jó, hogy föderáció, meg nem tudom én, de egyszerűen működésképtelen lesz. 27 vélemény, az nem vélemény, az időhúzás.
1: De akkor mi a megoldás?
3: Sajnos muszáj lesz szorosabbra fogni a kapcsolatokat, mert egyébként a Kanadát se fogja érdekelni egy olyan Európa, amivel nem lehet megállapodni. Ő nem 27 országgal akar majd tárgyalni.
2: Hát. Jó, de akkor a nemzeti szuverenitás kérdése ugye most merül fel, hogyha azt mondjuk, hogy...
3: Van még?
2: Szerintem nincsen, de mindegy. Tehát ugye ennek is attól függ, hogy értelmezzük ezt a szót, ezt a függetlenséget, de azt gondolom, hogy ugye visszatérve az előző témához, minél nagyobb az összefogás, minél több a gazdasági vagy politikai egyetértés, az valamilyen szinten a békezáloga is lehet. Tehát azt, hogy látjuk, hogy teljesen más polarizáció van. Ugye ott van ugye az arabok, az oroszok, az Irán, ugye, tehát itt kialakult egy tengely, mivel kereskednek, mondd már ki, milyen gazdasági csoportosulás.
3: Most a BRICS-re gondolok?
2: A BRICS-re gondolok, igen. Tehát ők azért egy tengelyt alakítanak, akkor ugye Kína az önmagában már egy...
3: De ő is tagja.
2: Ő is tagja a BRICS-nek, de ő már önmagában egy hatalmas erőt képvisel, ahogy mondtad is. USA-t meg egyelőre nem tudni, hogy most mit akar. Tehát a NATO-ba ő
3: egy... Milyen rosszul lét vagy egyébként ez a vége?
2: Igen, tehát ő gyakorlatilag veri szét a NATO-t úgy, is. hogy a szomszédunkban ugye háború folyik. És látjuk, hogy az oroszok azért kóstolgatják a reakciót, tehát egy-egy drón azért csak átjön a litvánokhoz, csak a lengyelekig eljön egy drón, tehát tesztelik azt, hogy hogyan reagál. Ez a NATO, ez most mennyire harcos, mennyire tud gyorsan reagálni. Nem jó ez.
3: Mennyi szolidáris.
2: Igen, hogy mennyire figyelünk egymásra, ez mennyire egységes a NATO, és ebben szerintem a lehető legtöbbet Trump ártott, mert ugye akkor egyből elkezdte, hogy jó, akkor tegyük nagy Amerikát, nyilván ez hozzátartozik, hogy nem mi adjuk be a legtöbb pénzt, a legtöbb fegyvertnek, stb. És egyből hogy is elkezdte bontani belülről azt a rendszert, ami egyébként neki is érdekében állt. Nem tudom,
3: hát sőt, szerintem is előrefele csak így lehetne, és hát tényleg egyszerűen nem látom, hogy ebben a bizonytalanságban. Mindannyian kicsik vagyunk, hát még Kanada is területre nagy, de létszámra kicsi. Az Unió ugyan létszámra nagy, de ez 27 ország teszi össze, és hogyha nem egy irányba mennek, és állandóan próbálják a kínaiak megosztani, az oroszok megosztani, az amcsi megosztani, mert ezek mind benne vannak a sztoriban, akkor nekünk talán egy kicsit jobban oda kell figyelni.
2: Hát az, hogy Európa nem egységes és nem egy irányba megy, ez gyakorlatilag az oroszoknak egy feltett szándéka.
3: Hát de lehet, hogy az USA-nak is és a Kínának
2: igen, de
3: is.
2: De nekik tehát... is. Tehát az, hogy ezt az egységet, mivel mi erős konkurencia vagyunk nekik, ha nem gazdaságra, akkor politikailag próbálnak bennünket.
3: Hát most csak
2: megosztani.
3: Nézd meg a kínai egyszerű termékekkel kapcsolatos és... európai vámokat, nem tudnak megegyezni. Tehát, hogy most mennyire szabad is kell Kínát adott esetben, és itt nem arról van szó, hogy szabad kereskedelem ellentétesek, csak egyszerűen Kína rengeteg dotáció nem megengedett támogatást ad ezeknek, éppen csak azért, hogy tönkretegyen mondjuk különböző iparágakat Európában.
2: Például bejönnek az Európai Unió területére az akkumulátorgyáraikkal.
3: Az nem baj, arra nyilván megvan egy bizonyos szintig működőképes, csak nem mindegy, hogy ők valóban ezt a teljesítményt tudják, vagy úgy tudják ezt a teljesítményt, hogy az állam minden után ad pénzt.
2: Igen, nem, Oszkó Péter fogalmazott így, hogy azért fizettünk mi a kínaiaknak, hogy tönkretegyék az európai gazdaságot. Tehát
3: Magyarország fizetett azért, tehát Magyarország hátán jöttek, ez azért igen. Egy durva állítás is.
2: Hát, ha nagyon gondolkozom, hát akár rá is lehet húzni, tehát én Oszkó Péterre nem vitatkozok, ő egy ilyen állítást tett, és ez mondjuk szintén azokhoz a nemzetközi vagy nemzeti bűnökhöz tartozik, amit később ezt érdemes lesz majd átnézni, hogy milyen feltételekkel, mennyi pénzért, és hogyan árultuk el ezt. Hát, és ugye most, aki a fő ügyvivője volt ennek, most ott is van a BID-nél, a kínai kommunista párt egyik legnagyobb gyárának az egyik legnagyobb vezetője.
3: Bocs, de most gondoljátok bele, hogy milyen versenyelőny egyébként egy ilyen cégnek, ha nem kell betartani a magyarországi munka, balesetvédelmi, környezetvédelmi előírásokat.
1: Mondjuk hát, itt talán már, ez változik. Ugye itt azt mondták, hogy itt Magyarországon be kellett tartani, csak nem tartották be.
3: Na, jó. Igen, ez jó. Okay. Akkor mi a végeredmény?
2: Láttam a szemed, egy mondat közben jöttél rá, hogy igen, hogy igen. Hova is kéne menni.
3: Tehát ez van ilyen, hogy be kell tartani, de nem szoktam.
2: Igen.
1: Ugye, tehát... Jó, hát elfelejtették betartatni.
3: Na, ez itt a probléma. És akkor nyilván így ugye nem az a baj, hogy bejönnek az Európai Unióba, hanem az a baj, hogyha nem átlátható a működés, és ne talán még cinket kártyákkal segítik is őket, akkor az már nem biztos, hogy jó irányba megy.
2: És úgy, hogy még mi dotáljuk.
3: Tehát igen, és ők nem fognak befizetni abba az Európai Unióba, amiből egyébként mi kapunk különböző támogatásokat, hogy feljöjjünk, és mezőgazdasági, stb. Tehát lehet végigmenni.
1: Okay, de most visszatérve az eredeti hírhez, ugye, hogy von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi társult tag, vagy kvázi tagja lenne.
3: Sikerült is elrontania.
1: Mert?
3: Hát nem akart ott maradni a kanadai miniszterelnöknek a beszédén, mert valami más programja volt.
1: Ja,
3: és a kanadai meg valós. Azért jött egy nappal előbb, 6000 kilométert utazva, hogy a Leyent meg meghallgassa.
1: Hát
3: udvariasságból, érted?
1: Ez bravo, erre csak azt tudom mondani. Na mindegy, de hogy akkor most, tehát ugye említettétek ezt a kínai kapcsolódást, meg ezt a témát, tehát akkor nekünk, egyszerűen mondjátok el kérlek a hallgatóinknak, hogy mi előnyünk származik abból, hogy ez a frigy összejön.
2: Gazdasági.
3: Én is azt gondolom gazdasági, illetve katonai is azt gondolom. Tehát úgy képzeld el, hogy ennyivel, erősebb a NATO-ból megmaradt valami.
1: Értem.
2: Akár én azt gondolom,
3: és gazdaságilag is egyébként.
2: Hogyne.
3: De gondoljatok bele, pár évvel ezelőtt mennyi sírás volt azon, hogy majd lesz egy szabadkereskedelmi megállapodás az USA és Európa között. Hát mindenki hisztizett. Mit akarnak ezek? És akkor ide jönnek a cuccok is ingyen, és nem kell izélni. Ma senki nem beszél erről, mert Trump elintézte ezt a problémát, hogy kölcsönös vámok vannak. Rosszabb a helyzet, mint lett volna talán a szabadkereskedelmmel.
2: Viszont egy sapkánk van, ami alá van írva.
3: Igen.
1: Hát ez milyen jó, Kréteg, nem? Figyelj, majd a Nemzeti Múzeumban egyszer lehet, hogy
2: kivesz állítva. Mekkora volt ez, nem? Tehát jöttek hazafelé a gépen, és mondta, hogy megvan minden frankó, tehát az Unió az Brüsszel elmehet a sóhivatalba, Magyarország most aztán bármi van, egyből csak telefon, Trump küldi a lét, meg vagyunk mentve, tehát nem kell itt izgulni. Másnap megmondhatom, hogy kérte, de nem adtam. Hát ez ekkora...
1: Hát jó van.
2: Gyerekek,
3: ez jó ember volt, a barátom volt.
1: Igen, a gyorsan múló barátságok. Na jól van, akkor most tartunk egy szünetet, jön egy kis reklám, a reklám után a zenével térünk vissza természetesen Deák Bill Gyulával továbbra is, majd a közép-európai Hobo Blues 3 következik, és utána jövünk vissza a fiúkkal.
0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
7: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
6: De jó. Hol vannak helyileg?
7: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
6: Ez eléggé a város széle.
7: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
6: Tényleg? Mondd a számokat.
7: 0629-411-071.
6: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
7: PT Autókozmetika 0629-411-071.
6: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Dák B. Gyulától szólt a közép-európai Hobo Blues 3 itt a szabad péntekben, és visszatértünk Strasser Tamással és Weiss Józsival, és akkor elmesélek most nektek, srácok, egy sztorit, mert hogy láttam a kormányhivatal, a Tolna vármegyei kormányhivatalnak a honlapján, hogy lesz egy ilyen állásbörze. Ugye ezt tavaly is szervezték, tavaly is csináltunk interjút az akkori, az egyik osztályvezető hölgyel, és tök szépen elmondta, hogy kiket várnak, meg hát így nyilván hát az lenne a cél, hogy minél többekhez eljusson. És hát ugye felhívtam azt a telefonszámot, ami nekem megvolt, kormányhivatal kommunikációs vezetőjé, hát nyilván nem lepődtem meg, hogy leváltották, és hogy egy új hölgy vette fel a telefont, aki nagyon kedvesen mondta, hogy átadja a kolléganőjét, aki szintén ott volt mellette, aki bemutatkozott, és szintén nagyon kedvesen elmondta, hogy ő vette át ezeket a feladatokat, és ugye elmondtam nekik, hogy a Paks FM-nek szeretnénk kérni az állásbörze kapcsán, amit szerveznek, egy nyilatkozót. Mire a hölgy, nagyon kedves volt tényleg, tehát semmi problémám nem volt vele, nagyon kedvesen mondta, hogy hát igen, rendben, rendben, csak hogy ő neki a lelkére kötötték, hogy mindent írásban. És mondtam neki, ne haragudjon, nincs időm arra, hogy most levelet írjak, tehát hogyha nem tudjuk ezt most megoldani így, hogy ő elmondja a főnökének, és a főnök erre át vagy bét mond, akkor most én ezt elengedem. És amikor letettem a telefont, én azon kezdtem el gondolkodni, hogy a 16 év Fidesz kormányzás leváltása után, amit egyébként a média szempontjából, hogyha nézünk, akkor az egy felháborító és elfogadhatatlan dolog volt, ahogy a Fidesz egyébként hozzáállt a médiához, többek között azzal, hogy mindent központosított, mindenkinek levelet írogatni, kérdéseket írogatni, hogy mit szeretné, stb. Tehát egy csomó fölösleges adminisztrációt rátesz ugye a médiára, és ezt most visszük tovább. És azon gondolkodtam, hogy mit nem tud eldönteni a Tolna vármegyei kormányhivatal jelenlegi főispánja, ebből a két információból...
2: Nincs főispán már, vagy van?
1: Szerintem még főispánnak hívják.
2: Stassi, itt vagy?
3: Hát azt tudom, hogy megszűnt, de nem tudom, hogy most már vége van, vagy még...
1: Szerintem még...
2: Hívjuk főispánnak.
1: Mindegy, most hívjuk főispánnak, de akkor akármi is a neve, a vezetője a kormányhivatalnak. Abból a két információból, ugye van három helyi rádió itt a térségben, az Antrit, a Paks FM, meg a Tamási rádió. Tehát elmondott, hogy szeretnék egy interjút, ebben a kérdésben az általuk közzétett információk, vagy az általuk közzétett rendezvényről mit nem tud szóban eldönteni, amit a Tolna vármegyei rendőrfőkapitány el tud, tehát hogyha fölhívott telefonon az ottani sajtószóvivőt, elmondod két mondatba, hogy miről szeretnél nyilatkoztatni, ő ezt továbbítja a főnökének, majd visszahív, hogy rendben, jövök, vagy mondjuk a szekszárdi kórházba pont ugyanígy működik, oda telefonálsz, szeretnék egy nyilatkozót ebben az ügyben, visszahív, oké, rendben, ő lesz az, mit nem tud a kormányhivatal megcsinálni, és hogy miért dühített ez engem fel, az, hogy ez az állandó, fölösleges bürokrácia, adminisztráció, ami az egy dolog, hogy engem szivat, de a saját kollégáját is, mert a saját kollégának is feltételezem be kell iktatni az érkezett levelet, meg továbbítani, még miért kell önfoglalkoztatni nem csak a saját kollégáit, hanem engem is.
2: Akkor mondhatom, vagy meg vagy?
1: Persze.
2: Oké. Na, én ebben inkább azt látom, ha akarom, tehát másik oldalról közelítem meg, szegény kapott egy instrukciót, hogy neki írásba kell ezt jelezni. Én azt gondolom, hogy akár a telefonról is lehet írni egyet, az iPhone-omról küldve, ugye láttunk már ilyet, akármilyen igénylést is. Nem tart, szerintem az 3,5 perc alatt megvan, főleg egy...
3: Na
2: egy
3: jó, de az egy útlevél.
2: Az egy útlevél volt, jó, ez most nem. Tehát érted, hogy az iPhone-ról küldsz egy kérelmet, nem tudom, megkérdezed, jó, mi az e-mail címe ez? Elküldöd egy ilyet, szeretnénk jót szakát, ha ez a kérés. És azért mondom ezt, mert például nekem volt olyan főnököm, aki annyira profi volt, és ez a profizmus jele volt, hogy oda jött hozzám, ott mellettem, amilyen instrukciókat és utasításokat adott, azonnal gépelte be a laptopba, és elküldte nekem. Úgy, hogy előtte elmondta. Pontosan azért, mert a szó elszáll, az írás megmarad. Érted? Tehát ez volt a profizmus, és akkor nincs az, hogy mit beszéltem, meg mit nem. Ha írásban ott van, akár egy e-mail, ma már ezt 2,5 perc alatt meg lehet írni. Ha ez a kérdés, akkor írok egyet, ezt jó szakát.
1: Én hát értem, nekem erre nem volt időm most tegnap, de és ugye...
2: Tehát 2,5 perc, de értem, hogy inkább neked rosszul esett, hogy lepatintottak ezzel, hogy
1: nem lepatintottak, mert én mondtam, hogy hát elnézést, most erre nincs időm, de ami ebben az egészben szerintem dühítő, és a magyar állam rendszer, a magyar állami bürokrácia működésébe dühítő, hogy ami nem két perc alatt, 20 másodperc alatt elintézhető lenne. Szia, ebben az ügyben tudnátok nyilatkozni a Paks FM-nek? Ő ezt a főnökének tovább mondja, azt mondja, igen, visszahív. Ezt nem, írjál hivatalos levelet.
2: De mi van, ha ez a hivatalos?
3: Nem, bocsánat, kérdeztetek
2: vele. A hivatalos levélre is tud két percen belül válaszolni.
3: Oké, de én vagyok hülye, vagy egyáltalán.
2: Igen.
3: Tehát fordítva ülünk a lovon. Ez neki jó.
1: Kinek?
3: Neki. Mert valamilyen olyan...
1: Hát egy reklám lenne annak, amit őt szeretne egyébként
3: eljuttatni. Szeretne valamit csinálni sikeresen.
1: Ezek szerint annyira lehet, hogy nem
3: szeretné. Sikeresen. Okay, tehát ez az egésznek a lényege.
2: Kapott egy határozott utasítást.
3: Nem az a kérdés.
1: Nem a hölgy.
3: Az, aki adta.
1: Aki adta.
3: Aki az már hülye. Tehát én értem, hogy senki nem bízik ebbe az országba senkibe. De akkor ne várjuk el, hogy működjünk. Lapítsd le a piramist. Pont az a lényege, hogy azon a szinten hozzák meg a döntéseket, ahol a legközelebb vannak ahhoz a problémához. Érted? A háborút nem a marsalok döntik el a tervezőasztalnál, hanem az őrmesterek meg a szakaszvezetők, aki ott hozza. Na, ezt kéne megérteni ahhoz, hogy sikeres legyen, és ne egyébként nem csak önfoglalkoztató, mert az önfoglalkoztatás az azt jelenti, hogy van rá idő, ha nincs rá idő, akkor felveszünk még egy embert, tehát azt elveszünk a gazdaságból.
2: De félve kérdezem is, írtál levelet?
1: Nem, hát mondom, hogy nem volt rá idő.
3: Én nem is lennék hajlandó.
1: Nem is, és nem is
3: hát
1: vagyok.
3: Hát az ő érdeke, akarja jól csinálni már feladatát, dögöljön meg érte. Hát ezért hívtam ő fel, mert ő is szeretné jól csinálni a feladatát.
2: Értem.
1: Igen, meg nem csak az, tehát tényleg az, hogy szálljunk már le arról a trackről, mert ez az idegesítő, hogy még mindig ott tartunk, hogy mindent papírozzunk. Mit papírozzunk
2: de
1: olyan dolgot?
2: De azt mondta, hogy levélbe küldte, vagy az, hogy e-mailben?
1: Hát most a papírozás alatt értem az e-mailt is. Nekem sokkal tovább tart, is, és mindenkinek egyébként, és nem csak ez most nem csak erre vonatkozik, mert ez egy személyes élményem most, mint sajtós, de egyébként mindenhol ez van a magyar bürokráciában, az államigazgatási rendszerbe, hogy megy a fölösleges tilitolizás papírokkal, meg minden, ahelyett, hogy egyébként működőképesebb országot építenénk. És az a baj, hogyha ezt a 16 évet, az elmúlt 16 évet e tekintetben nem tudjuk megugrani, hogy egy jobb rendszert építünk fel, akkor pont ugyanott vagyunk, ahol a parcakat, csak máshogy hívják azokat.
2: Én azt gondolom, hogy türelemmel kell lenni, tehát minden rendszer, de te tudod a legjobban, ez évek, mire ezt átalakítják. Lehet, hogy jövőre ugyanezt fölhívod, és azt mondja, hogy persze, Gabikám, mondjad.
3: Igen, szeretnél. Csak a probléma egyébként ott
2: tehát,
3: van.
2: Pontosan, bocsáss meg, pontosan a változás miatt van az, hogy egyelőre még ő is új a szakmában, nem tudja, hogy esetleg mondhatta volna azt, vagy nem, hogy írásban szükséges. Mert lehet, hogy kapott egy olyan instrukciót, hogy vagy írásban, vagy szóban.
3: De ha én
2: nem,
3: vagyok a főnök...
2: Bocsáss meg, ő az új, beosztott, kapott egy ilyen instrukciót.
1: Persze,
2: lehet, hogy jövőre már olyan...
1: nem a hölgy hibája.
3: De figyelj, de hogyha nem dönthet soha semmiben önállóan, akkor nem derül ki, hogy alkalmas arra a feladatra, vagy nem. Tehát igenis engedjük bele őket olyan helyzetbe, és nem jól rúgjuk ki.
1: Igen, és ez meg a másik, amit most a Tamás mondta, hogy ez még egy nagyon fontos aspektusa az egésznek, hogy tényleg mindent, mindig mindent a legmagasabb vezetőtől kell megkérdezni, hogy szabad-e.
2: A kérdés az, hogy lehet, hogy ezt ő nem merte bevállalni.
1: Jó,
2: nem lehet?
1: Most ezt...
3: Hát rúgják ki, mert alkalmatlan. Hát én abban a pillanatban oda teszelém egy papírt, hogy fölök kort egy ilyen és nem tudta elintézni. Na, engem dolgoztasson már.
1: Nem, elképesztő. És ez még egyszer mondom, a hölgy nagyon-nagyon kedves volt. Ő kapott egy utasítást, tehát nyilván ennyi. Ő azt szerint kellett, hogy eljárjon. Engem az utasító utasítása bosszant.
2: Persze, maga rendszer bosszant, hogy még mindig e-mailt kell írni.
1: Meg mondjuk, itt tartunk, hogy amit el lehet 10 másodpercben rendezni, inkább legyen több. Az
2: akkor kérdésem az, hogy a többi rádió, ugye nem mondom ki a nevüket, nem reklámozok.
3: Nyugodtan.
2: Ők írtak e-mailt?
1: Nem tudom.
3: Nem is foglalkoztak a témával.
1: Nem tudom.
3: Tehát meg kellett volna köszönni, hogy akarsz vele foglalkozni. Tehát most ne érts félre. Tehát itt mindig fordítva ülünk a lovon. Ki kit szolgál? Mi szolgáljuk a hallgatót, és ahhoz, hogy mi tudjuk szolgálni a hallgatót, ahhoz talán kéne, hogy bennünket kiszolgáljanak azok, akiknek egyébként az a feladatuk, hogy kiszolgáljanak bennünket. Ne elvegye a kedvet, mert akkor egyébként majd izékat fogunk.
2: Nagy valószínűség szerint ez nem fog megtörténni, hogy ez átalakul. De én úgy gondolom, hogy...
1: Hát azért vannak jó példák, akár... az előbb említettem jó példákat, igen, ahol, tehát... ahol már eleve úgy állnak hozzá az emberhez, hogy nem bonyolítják a dolgokat, hanem tényleg elmondod 10 másodpercben és 15 másodperc alatt megoldódott a dolog.
2: Ennyi, nem bonyolítod,
1: és
2: intézed.
1: És én ezt szeretném, én egy olyan országba szeretnék élni, ahol meg lehet oldani egyszerűen dolgokat, és nem túl bonyolítva.
3: Figyelj, múlt héten megbüntettek Budapesten, bilincset is kaptam, rossz helyen álltam.
2: De a kocsi kapott bilincset, tehát én már látok vezetőszáron.
3: Jó, az, hogy te mit szeretnél, az éjjel az álmodban.
2: Igen.
3: És képzeljétek el, időben értem ki, még ott voltak. Csak hogy a Gabira ráerősítsek, és mondja, hogy hát ez történt, mondom, hát villanyautó nem kell. Igen, de nem vette észre a táblát. És igen, egyébként már úgy volt, hogy nem kellett, hogy mondjam, előről nem láttam, mert helyeket néztem, hogy hol lehet parkolni, és amikor körülnéztem, mert én mindig gyanús nekem, hogyha jó helyen tudok parkolni.
2: Igen.
3: Körülnéztem, de a tábla előtt állt egy fa, amelyik ugye nem láttad, hogy ott van egy... tábla, mert akarta. Értem. Mert ha látsz egy táblaformát, megnézed onnan is,
2: igen,
3: ahonnan
2: tábla formát se
3: láttam. Nem láttál. Oké, elvállaltam a felelősséget, de mondom, itt vannak, vegyék le, mondják el, hogy mi csak készpénzben, meg kártyával. Egyik se volt nálam, vagyis hát nem elegendő
2: a telefon,
3: készpénz.
2: Telefonon nem tudsz fizetni?
3: Nem, mindegy, nem tudok.
2: Na, igen. Akkor hol a hiba? Na,
3: de nem ez a probléma, mondtam, adjanak egy csekket, azt nem lehet. Jó, akkor várjanak meg, elszaladok, kérek 3 perc alatt, pénz, nem vár. És nem ez volt a zseniális benne, hanem elmondta az egyik. Majd amikor én értetlenkedtem, mert ugye csak az volt a kérdésem, hogy mi a megoldás, mert ugye én együtt érzek azokkal a rokikkal, akik utánam jönnek, és én nem tudnak, én miattam nem tudnak, igen, és én miattam nem tudnak. Én elismertem, tényleg nem láttam a táblát, pedig kerestem, és... én miattam nem tudnak jó helyre állni.
2: Nyilván itt nem említjük meg Deák Bilgyónát.
3: Igen, és akkor mondtam, mi a megoldás. Másik, hagyd, átveszem. És ugyanazt elmondtam még egyszer. Mint hogyha gyógyi is lennék. És értem, mondtam neki, igaza van.
2: Még
3: tényleg,
2: egyszer, oké, okay, értem.
3: Ugyanaz, de mondom, mi a megoldás. Érted? És ugyanazt
2: mondtam. Na, és akkor mi lett a megoldás? Tehát most érdekel tényleg.
3: De annyi volt, ezek elmentek ebédelni, azok után, ahogy viselkedtem, azok után, ahogy nem volt nálam pénz, azok után, ahogy viselkedtem, gondolhatod, hogy az ebédidőt maximálisan ki, pedig egyből betelefonáltam, hogy jöhetnek.
2: Külön-külön.
3: Halat, igen. Egymás után.
2: Egyébként akkor
3: igen, mert vigyáztak, hogyha nem

0: Titeket és az autó szádon, is.
1: Az érted, de az, hogy majd átveszem. És ugyanazt elmondta.
2: Na, szóval ez az, és...
0: Ez egy kicsit olyan, mint Bocsáss meg, az előbb volt a gyaloggalóban az a rész, amikor franciák. Igen, nincs itt valaki, hogy tudnék beszélni. Milyen angolok? Kicsit igen. Nem tudsz értetlenül. Nem tud áttörni az értetlenség.
1: A rendőrök is odajöttek, és mert már hát ugye ezek nagyon tudatosan voltak, és a rendőr hátrahívott, azt mondja, hagyja, mindannyian előbb szabadunk. Ezekkel mindig baj igen. lesz. Mondom, ha így beszéltek volna velem, működik.
2: Igen, igen. Na jó, hát igen, szóval azért szeretnénk olyan országba élni, ahol megoldásra törekszik egy hivatal is egyébként, és minél gyorsabb megoldásra, és nem arra, hogy csak az
1: kösz,
2: időt
1: hogy lefordítottad, ami ponttal.
2: Igen, na, és akkor még egy gyors említés, csak az egészségvárosról. Fél perc, egy percünk van, szóval, hogy az egészségvárost még említsük meg, a Richter egészségvárost, mert ugyanak múlt héten volt a szombaton a napja, és 26.251.000 forintot tudtunk összegyűjteni itt Pakson, ami egyébként a Richter egészségvárosok történet a harmadik legmagasabb, és 17 éve zajlik.
0: Büszkék lehetünk magunkra.
2: Ugye, szerintem igen. Én azért ugye
1: és lakosság arányosan is jók vagyunk szerintem.
2: Szerintem nem rossz, igen. Szerintem nem rossz, úgyhogy szerintem nagyon... És egyébként a...
1: Miben reménykedtél?
2: Hát, hogy azért, mit tudom én, mondjuk egy 30-at megugorjuk, de nem baj, nem vagyok telhetetlen, ez is elég a szemészeti OCT készülékre, meg az altatógépre, sőt, még remélhetőleg marad is belőle, úgyhogy tök jó.
0: Na, és akkor visszakönyöd az előző témához, van pozitív példa is az elmúlt 16 évből, kormányablak. Én imádok oda járni, időpontot kérek, amikor 11-re van az időpont, 11-kor szólnak, hogy menjek, elintézik, eljövök. Tehát működő dolog, és ott van ott egy rakat, tehát tök mindegy, hogy forgalmi járt le, személyém járt le, én jártam le, egyáltalán bármi járt le, ott szakszerűen is pontosan tudták intézni. Tehát van azért ellenpélda is.
1: Az ügyfélkapu is jó.
2: Igen, van ellenpélda, meg általában egyébként nem az ügyintézők szintjén van a probléma, hanem mindig a vezetők szintjén, a legtetején, akik ülnek, és ők mondanak olyan életszerűtlen utasításokat embereknek, aki szegény nem tud mit tenni, mint ahogy az én esetemben ugye ez a hölgy se tudott mit tenni, mert hát ő neki ezt az utasítást adták. Na mindegy, kipuffogtam magamat, most vége a szabad pénteknek, mert sajnos lejárt az időnk, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, köszönjük szépen a hallgatóknak is, búcsúzik tőletek.
1: Strasser Tamás.
0: Weiss József Tesóka.
2: És Harmad Gabi, és ahogy az elejét is ugye Deák Bill Gyulával kezdtük meg, végig Deák Bill Gyula volt, most akkor Deák Bill Gyulára emlékezvén, hát az egyik legnagyobb slágere következik, és azt kívánjuk, hogy az ő álma is legyen szép.
3: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: vagyok.
1: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott tévértékelő beszédében. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köztestületként tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről szóló kormányzati bejelentést, és várja a jogszabálymódosítások részleteit. A szervezet szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és a kapcsolódó finanszírozás átalakítására, amelyet csökkenthetők a mikrovállalkozások terhei és a gazdasági súlyhoz jobban igazodó arányosabb hozzájárulási rendszer hozható létre. Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
3: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér napjává, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutálatom futóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutálaton versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM. Összekötő.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM ZRT hosszú futamú deviza és forint kötelezettségeinek BBB szintű befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings, írja az MTI. A nemzetközi hitelminősítő a döntés indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adós profiljának változatlan, BBB szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású BBB szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz. Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal BBB mínuszra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené áll a hitelminősítő szerdai elemzésében. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
2: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelés jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2 mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
1: Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-i kajdacsi szüreti felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Millás FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyes

0: Szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
1: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
2: Új autót szeretnél? Ne keres tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott évértékelő beszédében. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán Terca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
5: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a 3 legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a 3 dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik, vagy összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
4: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
6: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutál atomfutóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutálaton versenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összeköt.

0: Rockfm összeköt.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Rockfm slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Rockfm-en.
2: Hello, hello, hétvégén top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kecel.

0: felejtjétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köztestületként tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről szóló kormányzati bejelentést, és várja a jogszabálymódosítások részleteit. A szervezet szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és a kapcsolódó finanszírozás átalakítására, amelyet csökkenthetők a mikrovállalkozások terhei, és a gazdasági súlyhoz jobban igazodó arányosabb hozzájárulási rendszer hozható létre. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
2: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
1: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
3: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-ét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér napjává, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban. Szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
1: Október 23-án rendezik meg Nagy Dorogon a Mezőföldi Mozaik őszi teljesítménytúrát, amelyen 15, 25 és 35 kilométeres távok közül választhatnak a résztvevők, adta hírül a település a közösségi oldalán. A túra Nagy Dorogról indul, és többek között Bikácsot, Kistápét, Németkért és Györkönyt is érinti. A teljesítménytúrán részvételre előnevezés vagy helyszíni nevezés lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása.

0: Star Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a hírek.

0: híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Kanada az EU első társult tagja legyen, írja az MTI. Mindezt az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be, az Európai Unió helyzetéről szerdán elmondott tévértékelő beszédében. Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM ZRT hosszú futamú deviza és forint kötelezettségeinek BBB szintű befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings, írja az MTI. A nemzetközi hitelminősítő a döntés indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adós profiljának változatlan, BBB szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású BBB szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz. Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal BBB mínuszra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené áll a hitelminősítő szerdai elemzésében. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
1: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
0: Sütemény felajánlásokat várnak a szervezők a szeptember 19-ei kajdacsi szüreti felvonulásra. A házi készítésű édességeket a felvonulás 4 megállójánál lehet leadni, melyek megtalálhatóak a település közösségi oldalára feltöltött plakáton. A szervezők arra kérik a felajánlókat, hogy lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot válasszák.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Ismét eredményesen szerepeltek a Paksi Sport Egyesület tájfutói a szeptember 12-én megrendezett 14. atomfutáson és 13. brutálaton futóversenyen Pakson. A klub versenyzői több dobogós helyezést is szereztek, köztük Hán Zalán, Nagy Nimród és Hüfner Ákos, utóbbi az atomfutás 21 kilométeres távját meg is nyerte. A paksi futók számos további értékes helyezéssel gazdagították az egyesületet, a brutál atomversenyeken pedig szintén több dobogós eredmény született.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paks FM. Összeköt.

0: Sztárportré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
3: Te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
2: Az egyes?
3: Ez jó.
2: Beleéljük magunkat és szenvedünk?
3: Igen, és kutatod, hogy vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
4: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Egy kicsit kis fölénnyel kellene ezt mindig.
2: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
3: Igen.
2: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
3: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
2: a válladra került egy nagy nyomás?
3: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
2: Uh-huh.
3: Igen.
2: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
3: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul és nem lesz gond. Uh-huh.
2: Megoldod?
3: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: FM.
1: Box FM.
2: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
5: Figyelsz rá?
4: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
5: Észre?
4: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
5: De és észreveszed magát a betegséget?
4: Igen, már mielőtt jön. Hát azért,
5: tényleg már érzed, hogy jönni fog?
4: Persze, persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
5: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
4: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
5: Aha, ugye?
4: Tehát akkor hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jó vagy gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
5: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
4: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
5: Tehát csinálod ezzel, is?
4: Persze, uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle gurúságnak lenni, ez lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifűs, nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
5: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
4: Én ezt gondolom a világról.
5: Na, jó.
4: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Fox FM.
1: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Hajdó Klára, énekesnő.
3: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
2: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
3: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
2: Volt már olyan konkrét?
3: Volt.
2: Tényleg?
3: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
2: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
3: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióban, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
1: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Fox FM.

0: FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
3: Nem, inkább azt figyeltem meg, de nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
2: Nem így.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
2: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan jön, figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
5: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
4: Hajdó Klára, énekesnő.
5: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
2: Hát a koncert, a színpad, ez biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
5: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, meg csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
2: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
5: Így van, meg az, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
2: Éneklés közben van?
5: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
2: Kikerülni.
5: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek
2: nem is tudom, kellene megfelelni.
5: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Box FM.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó. A szó Istennél volt. És Isten volt a szó.

nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek, mert

0: Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világot.
1: Ez a Paks FM.
2: A Sztár Portré most folytatódik.
3: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
4: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
3: rád.
4: Rám.
3: De jó. Most lehetsz beteg.
4: Most lehetek beteg.
5: Takács Nikolasz.
4: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
5: Keleti Andrea, táncművész.
6: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
3: Olyankor szabad betegnek lenni.
6: Szabad betegnek
3: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
6: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
3: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
6: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték. Tehát, hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik. Ó, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
2: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: 17 éves voltam körülbelül, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogyha az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
2: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
3: Biztos, hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
2: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
2: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem, mert miért is?
2: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
3: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Paks FM. Összeköt.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Két céggel szemben hat

0: Ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán Terca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése. A magyar delegáció vezetője Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
1: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelést jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2-mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
0: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-ét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér napjává, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
0: Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
3: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a 3 legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a 3 dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk. A tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
0: Romhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
4: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
5: Összeköt. Paksfm. Összeköt.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington. Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a hírt Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő is megerősítette szerdai sajtótájékoztatóján. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, értesült az MTI. Tanács Zoltán tárca vezető Facebook oldalán közzétett videójában azt közölte, hogy az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Ezek indokolják a jogi lépések megtételét. Több mint 180 ország megközelítőleg 4000 résztvevőjével elkezdődött hétfőn Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 70. közgyűlése.

0: a magyar delegáció vezetője, Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, a Paks 2 ZRT-t Ságodi Attila elnök vezérigazgató képviseli a rendezvényen, aki így nyilatkozott az esemény kapcsán.
1: Ez a globális seregszeme az, ahol az összes ország képviseli magát, aki békés célú nukleáris projekteket csinál. Ezek lehetnek akár működő erőművek, vagy olyan társaságok, akik szolgáltatásokat nyújtanak, építőt, vagy üzemeltetési, vagy karbantartási szolgáltatásokat működő atomerőművek számára. Nekem, mint Paks 2 vezetőjének ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, azokkal a cégekkel, akik relevánsak lehetnek Paks 2 számára. A világban az energiára, a villamos energiára egyre nagyobb szükség van. Olyan villamos energiára, ami üvegházhatás, kibocsátásmentes termelés jelent. Ugye ilyenek a megújuló energiák, de mivel azok időjárás függők nagy mértékben, nagyon fontosnak tartja szinte minden ország a világban, hogy legyen olyan CO2 mentes termelésű erőmű, ami stabilan tud működni, és erre jelenleg is az atomenergia az egyik legjobb megoldás.
0: Németkér kulturális napjává nevezték ki az Egyesült Államok beli Ekron városában szeptember 1-jét. Az eseményre a németkéri német nemzetiségi tánccsoport látogatása alkalmából került sor, erről Rautné Bauman Orsolya, az egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: Olyan megtiszteltetésben volt a csoportnak része, hogy meghívást kaptunk a Ekron város polgármesteri hivatalába, ahol fogadott minket a polgármester úr, és Szabmin megye, ahol ugye Ekron található, vezetőjének az asszisztense. Meleg szívvel üdvözöltek minket, köszönték, hogy meglátogattuk a városukat, és mindezek mellett kaptunk egy ilyen emlékiratot is, egy tanúsítványt, valamint a szeptember 1-jét, azt a napot, amikor ugye mi ott voltunk, Németkér napjává, Németkér kulturális napjává nevezték ki ott Ekronban, szóval ez óriási megtiszteltetés ránk nézve, és ezt ott személyesen ők adták át, és tehát ez is egy hatalmas élmény volt a csoportnak.
0: Diákok hangja elnevezéssel új tematikus napot tart a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola a mai napon. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, hogy az Oktatási Minisztérium által létrehozott nap célja a diákok bevonása és a demokratikus intézményrendszer működésének megismertetése.
3: Gyakorlatilag két nagy részből áll. Az egyik részben valóban minden osztályban megkérdezzük a diákokat arról, mi az a három legjobb dolog, amit ők jónak tartanak az iskolában, és mi az a három dolog, amit esetleg változtatni kellene. Ezeket ilyen különféle cédulákon a gyerekek összegyűjtik a pedagógusok, és igazából ezt utána mi összeszámoljuk a tantestület, hogy tulajdonképpen pozitív vagy negatív válaszok érkeztek többségében, és amit a diákok kérnek, azt meg tudjuk-e valósítani. Aztán, hogy egy kicsit az önkormányzatiságot is tanuljuk, hiszen ez is a demokrácia alapfeltétele, ezért azt találtuk ki, hogy a pénteki napon a diákképviselők, a diák önkormányzati képviselők minden osztályból gyakorlatilag egy órára ők irányítják Gerjent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen szabályos képviselő testületi ülést fognak lebonyolítani, ami gyakorlatilag előterjesztésekből, határozathozatalokból áll, és vélemény nyilvánításból.
0: Rómhányi Károly Gerjen község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az önkormányzat kettős szerepben vesz részt a programban.
4: A program keretein belül igazából az önkormányzatnak a részvétele az annyi, hogy helyszínt biztosítunk ahhoz, hogy az általános iskolának a diák önkormányzata ott a tanácskozó termünkben, ahol mi is a képviselőtestület ülést tartjuk, meg tudjanak tartani egy diák önkormányzati ülést, és hát gyakorlatilag olyan napirendi pontokat tűzzenek ki az adott ülésen, ami a település életét is befolyásolhatja, illetve diák szemmel, gyermek szemmel, hogy ők mit tartanak tartanának fontosnak a településen, illetve mint polgármester, illetve képviselő társaimmal, mi pedig beülünk az általános iskolába ez az első két tanórára, és hát megnézzük, hogy hogyan tud ez működni, illetve hogyan működik az általános iskolánk.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Hello, hétvégén Top 50, remélem felkészültetek. Én már igen, és alig várom, hogy bemutassam majd teljes egészében a most érkező két magyar dalt, amiből morzsákat tudok most elszórni. Az egyik az Dash újdonsága Young Fly-jal közösen, ez a Kis Kecel.

0: felejtjétek, és nem ulasszátok el most szombat délután 3 és 6 között a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget, és Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.